0: Rádió Andrit. Ez a Rádió Andrit.
1: És mondhatnék még, hiszen minden tudsz rég, ami titkom csak volt, már régen tiéd, az első szavamat.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Elrendelték a vízhiány elleni védekezést, az év második felére is maradhat az üzemanyagársapka. 10 amerikai város csatlakozott a Szabad Városok Szövetségéhez. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést. Ennek részeként csütörtökön megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, írta az OVF közleménye. Magyarország területén az elmúlt 5 év halmozott csapadék hiányának mértéke április végére elérte a 462 mm-t, de a Tiszavölgy több térségében akár a 900 mm-t is meghaladja. Ennek következtében a talajvízkészletek továbbra is tartósan az átlagos szintek alatt vannak. A talajvízszintek süllyedése a 30 éves átlaghoz viszonyítva az Alföld jelentős részén 1-2 méter közötti. Akár az év második felére is maradhat az üzemanyagárstop, mondta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter az egyik kereskedelmi csatorna híradójának. A Magyar Ásványolaj Szövetség szerint a kapitány által csütörtökön a biztonsági tartalékból felszabadított üzemanyagkészlet június 30-ig elég a védett árak biztosításához. A miniszter szerint az intézkedést a lakosság védelmében egyelőre fenn kell tartani, ugyanis a jelenlegi geopolitikai helyzet miatt nagyon magas az olajára. Az ásapka miatt a benzin 595 forint per literes, a gázolaj pedig 615 forint per literes áron van befagyasztva. A kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök arra kéri a Nobel-díjas kutatót, hogy a már kifizetett 22 milliárd forintot utalja vissza az államnak. A leköszönt kormány alig 2 hónappal a választás előtt kötött finanszírozási szerződést a fizikussal. Az élvonal alapítványt tavaly novemberben hozták létre közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványként. A Tisza kormány az ígéretei szerint megszünteti a kekvákat, amelyekbe az ország szinte összes egyetemével együtt 3000 milliárd forintos vagyont pakoltak át. 10 amerikai város csatlakozott a Szabad Városok Szövetségéhez, Budapesten lesz a központja. Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán jelentette be, hogy a Budapestről indult kezdeményezés nemzetközi szintre lépett. A főpolgármester közölte, hogy a szövetség pozsonyi csúcs találkozóján számos európai és amerikai város vezetővel volt alkalma egyeztetni. Állítása szerint mindenkit az érdekelt, mi történt Magyarországon és mi volt ebben Budapest szerepe. A posztban felidézi, hogy a Szabad Városok Szövetségét még 2019-ben hozták létre, mert szerinte akkor közös volt a sorsuk. Úgy fogalmazott, Budapesten, Varsóban, Pozsonyban és Prágában is a progresszív városvezetést jobboldali populista kormányok szorongatták.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Vasárnap a Dunántól nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra kisüt majd a nap, máshol még sok felé várható eső, zápor, keleten, észak-keleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős a Dunántúlon, többfelé viharos lökések kísérhetik az északi-észak-nyugati szelet. Kora reggel 7 és 13, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 101.
3: Május 17-én 6 óra után a stúdióban Gulyás Anita, szép jó reggelt. A 2026-os évünk 137. napja, amikor a paszkálokat lehet köszönteni, és nem utolsó sorban ez a távközlés és a lisztérzékenység világnapja is, de a magas vérnyomásról sem szabad elfeledkezni a mai napon sem, de hogy miért, jövök a részletekkel, rádiózunk együtt itt a 105.1-en a ma kedvencei és a tegnap slágerei társaságában.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Ma kedvenceim és a tegnap slágerei köszöntik a koránkelők mellett a paszkálokat, mert hogy őket ünnepeljük, így május 17-én héber latin eredetű férfi névről van szó. Jelentése húsvéti vagy húsvétkor született. A latin Pascalis névből névnek a rövidülése, melyet hagyományosan a húsvét idején született gyermekeknek adtak. De lehet köszönteni ezen a napon a szalókat, a ditmárokat, a fabókat, a brúnókat, vagy éppen a pasztorellákat is, mert hogy ezek a nevek is szerepelnek a névnaptárban. És képzelje, 1749-ben ezen a napon született Edward Jenner, angol orvos, a himlő elleni vakcina feltalálója. 1821-ben pedig Sebastian Kneipp, német természetgyógyász, katolikus pap, aki lelkipásztori hivatását természetgyógyászati tevékenységgel egészítette ki. Világhírű vízgyógyászati módszert fejlesztett ki, amit ma is Kneipp kúrának neveznek. Gyógyító tevékenységének is köszönhető, hogy új lendületet kapott a természetgyógyászat. 1836-ban járunk, méghozzá május 17-én természetesen, amikor is Wilhelm Steinitz osztrák-amerikai sakkozó, az első hivatalos sakkbajnok, sakkvilágbajnok, látta meg a napvilágot. Aztán Szatmár Németiben 1907. május 17-én született az az író, aki hitvallást tett a szétszórodott magyarság mellett, nemzeti egységre szólított, a történelem végzetes erőivel fordult szembe. Ő zsidajelő. Ma lenne 83 éves Kóbor János, az Omega együttes énekese, becenevén Meki. 1961-ben született az ír énekesnő, akinek zenéért szerintem sokan rajongnak, ő Enya. Úgyhogy pörögnek a ma kedvenceim és a tegnap slágerei a ma ünneplők előtt tisztelegve. Jó reggelt!
1: Ez az Andrit reggel. Rádió Andrit!

0: do something. Let's make a bet. Akkor a reggelünket is a ma kedvence és a tegnap slágerei színesítik itt Rádió Antriton május 17-én a lisztérzékenység világnapján. Május 3. vasárnapján rendezik meg minden évben az Európai Cölikália Egyesületek Szövetségei a lisztérzékenység világnapját. A rendezvény célja a gluténérzékenységre való figyelemfelhívás és a betegségben szenvedők tájékoztatása arról, hogy mik a betegség veszélyei és milyen diétával lehet kordában tartani ezt. Aztán a távközlés napja is mára tevődik, hiszen 1865-ben ezen a napon Párizsban 20 ország képviselői aláírták a Nemzetközi Távközlési Egyesület létrehozásáról szóló alapító okmányt. Ennek emlékére 1968 óta tartjuk a távközlési világnapot. Magas vérnyomásra is rávilágít a mai nap, a hipertónia világnapjának ötletét a hipertónia elleni világszervezet vetette fel. Célja, hogy felhívja a figyelmet a kezeletlen magas vérnyomás súlyos szövődményeire, valamint a prevenció és az orvos-beteg kapcsolat minőségének fontosságára. A hipertónia ugyanis globális egészségügyi probléma, szerintem ezzel mindannyian tisztában vagyunk. A szív- és érrendszeri betegségek, az agyi érkatasztrófa, azaz a stroke, továbbá a vesebetegségek legjelentősebb rizikofaktora az nem más, mint a magas vérnyomás. Hazánkban ez már népbetegségnek számít, és összefüggésbe hozható a majdnem minden 8. halálesettel. Szóval vegyük komolyan, akár mérjük napi szinten a vérnyomásunkat, és hogyha bármi olyat tapasztalunk, amely már nem a normális kategóriába sorolható, akkor mindenféleképpen keressük fel házi orvosunkat. De amíg mondjuk megméri a vérnyomását, vagy mozog egy kicsit annak érdekében, hogy karban tartsa a szervezetét, addig én elárulom, hogy 1792-ben ezen a napon alapították meg a New York-i tőzsdét, a New York Stock Exchange-t, amely azóta is dübörög, és hát milliárdok forogtak már ott azon a bizonyos tőzsdepiacon. A ma kedvencei és a tegnap slágerei pedig nálunk forognak itt a Rádió Antriton 105.1 vagy www.antrit.hu, ez a weboldalunk, amelyen keresztül online is velem tarthat, hiszen hamarosan jövök az égi üzenetekkel, horoszkóppal.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
4: Szuper árak, szuper választék a CBA-ban. Ajánlatunk. Tenai étolaj csak 699 forint, import sajt mindössze 1899 forint per kilogram, Ceva toalettpapír 1199 forint, CBA kakaós és citromos nápoik 369, Traubi üdítők 459 forint. Áraink május 14-től 17-ig érvényesek. A CBA-ban a minőség nem kerül sokba. Térj be hozzánk még ma, és válogass ajánlatunkból.
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
6: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
6: Haló, és a lóval mi lesz?
8: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk. Az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
2: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
1: Ennyi volt a reklám. Ez az Andrit reggel. Rádió Andrit.

0: A ma kedvence és a tegnap slágere után pedig már megyünk is tovább a horoszkóppal. Kedves Kos, most nem az lesz az erőssége, hogy elsőként lépjen, hanem hogy felismerje, mikor érdemes kivárni. Egy hétvégi helyzetben valaki meglepően őszinte lesz önnel, és ez új nézőpontot adhat. A hétvégi kulcsszó, tehát a türelem. Egyébként egy kis érdekesség, hogy a kosok általában gyorsabban döntenek, mint bármely más jegy. Kedves Bika, a hétvége apró örömökről szólhat, jó ételek, kellemes társaság, nyugodt pillanatok. Most különösen fontos lesz az ön számára biztonságérzet, érzelmileg is. A hétvége kulcsszava a komfort. A Bika jegyhez a luxus és az érzéki élmények kapcsolódnak az asztrológiában, ez még egy kis érdekesség velük kapcsolatosan. Kedves ikrek, két teljesen különböző program vagy ember között lavírozhat. Könnyen lehet, hogy az utolsó pillanatban változnak a tervei, de ebből sül ki valami igazán jó. A hétvége kulcsszava a spontaneitás. És egy érdekesség, az ikrek az egyik legkommunikatívabb csillagjegy, ezért sok műsorvezető és író tartozik közéjük. Kedves rák, a nosztalgia erősen jelen lehet a hétvégéjében, egy régi emlék, dal vagy fotó különös hangulatba hozhatja. Közben valaki váratlanul megmutathatja, mennyire fontos is neki. A hétvége kulcsszava a kötődés és az érdekesség róluk. A rákok gyakran jobban emlékeznek apró részletekre, mint más jegyek szülöttei. Kedves oroszlán, most nem kell bizonyítani a semmit, pont ettől lesz vonzó. Egy lazább, könnyebb oldalát mutathatja meg, amit a környezete különösen értékelni fog. A hétvége kulcsszava a kisugárzás. És az érdekesség velük kapcsolatban, hogy a jegy szülöttei között rengeteg előadó művész található. Kedves szűz, valami, amit eddig túl gondolt, végre egyszerűbbnek tűnik. A hétvége segít kiszakadni a folyamatos elemzésből, főleg, hogyha a természetközeli programot választ. A hétvége kulcsszava a tisztulás. És az érdekesség velük kapcsolatban gyakran társítják a maximalizmust és a precizitást. Kedves mérleg, most minden a hangulaton múlik, egy jól sikerült beszélgetés vagy egy szép hely teljesen átfordíthatja a hétvégéjét. Romantikus energiák is erősödnek. A kulcsszó pedig a harmónia, és az érdekesség, hogy a mérlegek sokszor ösztönösen érzik, hogyan lehet elsimítani a konfliktusokat. Kedves Skorpió, valaki próbálhat olvasni önben, de most ön lesz az, aki hamarabb átlát másokon. Egy titok vagy félreértés tisztázódhat a hétvégén. A kulcsszó pedig az ösztön, az érdekesség, hogy a Skorpió jegyet az egyik legrejtélyesebb és legintenzívebb jegynek tartják. Kedves nyilas, kicsit szűknek érezheti a megszokott környezetét. A hétvége akkor sikerül a legjobban, hogyha új élményeket keres, akár csak egy spontán útvonalváltással. A kulcsszó a szabadság, az érdekesség pedig, hogy a nyilasok között sok a világutazó és a több nyelven beszélő ember. Kedves Bak, most nem a teljesítmény számít, hanem az, hogy mennyire tud kikapcsolni. Meglepő módon pont egy nyugodtabb pillanatban jöhet egy jó ötlet, vagy egy felismerés. A kulcsszó a lelassulás. A Bak egy szülöttei híresek hosszú távú kitartásukról. Kedves vízöntő, valami szokatlan vagy futurisztikus dolog keltheti fel az érdeklődését. Könnyen lehet, hogy egy beszélgetés teljesen új gondolatot indít el önben. A hétvége kulcsszava az inspiráció. A vízöntő jegyet gyakran nevezik egyébként az újítók jegyének is. Kedves halak, most erősebben reagálhat a környezete hangulataira, ezért fontos lesz, hogy kikkel tölti az idejét. Kreatív vagy művészi élmények különösen feltölthetik. A hétvége kulcsszava pedig az érzékenység. A halak jegyhez az egyik legerősebb képzelőerőt társítják az asztrológiában. A zene szeretetét pedig szerintem minden egyes csillagjegyhez, úgyhogy pörögnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: www.antrit.hu, ez a weboldalunk, ahol Tolna vármegye, sőt, akár mondhatom úgy is, hogy az ország történéseiről is értesülhet, úgyhogy érdemes ezt a weboldalt nyomon követni, főleg azért, mert hogy zenéket is hallgathat online formában, illetve természetesen a műsorinkkal is együtt ébredhet. Vagy pedig a magazin műsorunkat is meghallgathatja, amely majd jön 8 órától, de most egyelőre hírszerkesztünk még a 7 órás információkkal készül. A ma kedvenceim és a tegnap slágerei velünk lesznek a következő órában is, illetve már egy jövő hétvégi programmal is készülnek, mert hogy érdemes előre tervezni.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
4: Vigyázz! Dől a fa!
5: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
4: És mi lett a vége?
5: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amiben a fakivágás került volna.
4: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft.-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, kismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb házköröli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is! Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
6: Csúcs technológia a Spiritben.
7: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
6: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon. A tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon, az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
3: Pattan, nyerek be, és légy te a jövő bajnoka. A Szekszárdi Sportközpont és a Bringa Sport bemutatja Kispedálosok nagy díja. Május 22-én pénteken 13 órától a Baka István általános iskola melletti füves pályán várjuk a 2012 és 2020 között és utána született gyerekeket egy izgalmas MTB tehetségkutatóra. Az előnevezés május 19-ig ingyenes. Regisztrálj online vagy személyesen. Részletek a Szekszárdi Sportközpont honlapján és Facebook oldalán. Ajándékcsomaggal várunk minden indulót.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Drónnal találtak meg egy bűnözőt, megkezdődött a védekezés az aranyszínű sárgaság ellen. Vitaanyag készült a felsőoktatásról. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Drón segítségével kutattak fel egy többszörösen körözött férfit, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint a budai központi kerületi bíróság csoportosan elkövetett garázdaság és súlyos testisértés büntet miatt indult eljárásban rendelte el a 41 éves gyanúsított bűnügyi felügyeletét, aki a lakóhelyét csak engedéllyel hagyhatta el. A visszatérő rendőri ellenőrzések egyikén kiderült, hogy a férfi engedély nélkül távozott a lakóhelyéről, mivel a szökéssel bűncselekmény követett el, elfogató parancsot adtak ki ellene, majd megkezdték a felkutatását. A rendőrök drón segítségével derítették ki, hogy hol tartózkodik a férfi, akit szerdán egy kerepesi ingatlanban fogtak el, majd a 10. kerületi rendőrkapitányságon őrizetbe vették, áll a közleményben. Megkezdődött a lárvák elleni védekezés kulcsidőszaka az amerikai szőlőkabóca által terjesztett aranyszínű sárgaság betegség megfékezésére. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint május közepétől július elejéig zajlik a kártevők kelése, ezért elengedhetetlen a tőkék alsóhajtásainak heti rendszerességű ellenőrzése a levelek fonákján. A szakemberek javasolják a kora reggeli vizsgálatot, mivel a kabócák hetek alatt fertőző képessé válnak, így a növényvédőszeres beavatkozásra már a korai lárva állapotban szükség van a térségi járvány megelőzése érdekében. A védekezéshez szükséges aktuális információk és az engedélyezett készítmények listája a NEBIH honlapján érhető el. Nyilvános vitaanyagot tett közzé a Budapesti Corvinus Egyetem a felsőoktatás jövőjéről és az intézmény európai normákhoz illeszkedő hosszú távú működési kereteiről. A javasolt modellben a jelenlegi kuratórium helyét egy 5-tagú egyetemi fenntartói testület venni át, amely a rektor mellett üzleti, társadalmi és nemzetközi akadémiai tagokból állna, közölt az intézmény. A tervezet értelmében minden akadémiai ügy kizárólag a szenátus hatáskörébe tartozna, amit külön jogszabályi garanciák biztosítanak az autonómia védelmében. Az egyeztetés alatt álló javaslat a 2025-ös HEAT stratégia része, célja pedig a nemzetközi versenyképesség és az uniós elvárásoknak való megfelelés. Megkezdődtek az egyeztetések a magyar kutatóhálózat jövőjéről. A folyamat első lépéseként megállapodás született

0: a jövőben tényleges nemzeti stratégiai tanácsadó szerepet töltsön be Magyarország fejlődésében.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Vasárnap a Dunántól nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra kisüt majd a nap, máshol még sokfelé várható eső, zápor, keleten, észak-keleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk, erős a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik az északi-észak-nyugati szelet. Kora reggel 7 és 13, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit, FM 101.
3: Kedves Pascal, önt köszöntöm így május 17-én, vasárnap 7 óra után, mert hogy ők a mai nap névnaposai, ne feledkezzen el róluk ön sem, a ma kedvence és a tegnap slágerei már bekészítve, akár mondjuk ezekkel is meglepheti, de hogy miért érdemes a jövő hétvégét vastagon feljegyezni a naptárba, hogyha szereti a lovasportot, hozom a részleteket, rádiózunk együtt a stúdióban, és Anita.
2: Ez az Antrit reggel.
1: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: kedvenceid, és a tegnap slágerei pörögnek nálunk itt május 17-én vasárnap is. Én most előre szaladnék jövő hét szombatig. Szerintem a hétköznapokat mindenki szívesen maga mögött tudná nagyon-nagyon gyorsan. De hogy miért is említem a jövő hétvégét, tehát hogyha szereti a lovakat, szereti a lovas sportot, akkor mindenféleképpen lapozzon május 23-ához, és írja be, hogy erre a napra elfoglaltsága van. Ugyanis ezen a napon, május 23-án kerül megrendezésre az Őcsényi repülőtéren a Sárközvágta, amely a Nemzeti Vágta Őcsényi előfutama, és egyben Tolna vármegyei Lausz verseny is. A program már reggel 8 órakor kezdetét veszi, szabadidős versenyekkel, majd pedig délben indulnak a vágták előfutamai. A nap folyamán természetesen látványos csíkos bemutatóval is készülnek, de fogadhajtó program is lesz, sőt, mi több, puszta ötös produkció, és természetesen az izgalmas döntő futamok is várják majd a nagy közönséget. A lovasport hát nem csak verseny, hagyomány, erő, elegancia és bizony bizalom ember és ló között. A vágták különleges hangulata egyszerre idézi meg őseink örökségét és a magyar puszta szabadságát. Talán ezért is látogatunk ki oly sokan nagy örömmel ezekre a versenyekre. A dobogó paták hangja, a vágtázó lovak ereje és a lovasok tudása bizony szerintem minden korosztály számára felejthetetlen élményt nyújt. A rendezvény egésznapos családi programnak ígérkezik, Hungarikum játszott tér, légvár, arcfestés, valamint büfé és kirakodó vásár is vár majd a látogatókra. A belépés díjtalan, találkozunk tehát jövő héten szombaton, május 23-án az Őcsényi repülőtéren, ahol hagyomány, közösség és lovasport szeretete találkozik a Sárközi Vágta rendezvényén.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: Bizony, bizony, a május időjárás megmutatja ma is a változékony arcát, így május 17-én vasárnap. A reggeli órákban még frissebb, hűvösebb levegőre ébredhetünk, helyenként párás, ködös foltokkal is számolhatunk. Azt hiszem, hogy ezt a hét folyamán azért már megszoktuk, de a nap folyamán egyre több helyen ki is süthet a napocska is. A gomoly felhők mellett hosszabb, naposabb időszakokkal is lehet már számolni, ugyanakkor délután elszórtan a zápor, zivatar is kialakulhat, ezért aztán, hogyha valaki neki indulna a nagyvilágnak, akkor mindenféleképpen vigyen magával esernyőt vagy esőkabátot, mert azért most még nem olyan jó elázni, könnyen megfázik az ember. De azért a természet ilyenkor már a legszebb arcát mutatja, egy kicsit feltölthet bennünket lelkileg is, zöldelnek a mezők, virágba borultak a kertek, a parkok, és hát a friss májusi levegő igazi feltöltődést adhat egy jó kis vasárnapi családi sétához. Aki pedig a szabadtéri rendezvényekre készül, ahogy mondtam, az esernyő mellett azért a könnyű kabátnak is helye van szerintem. És az előzőekben már beszéltem egy jövő hétvégi programról, koranyári, nyári, őszi időszak azért a lovasport szerelmeseinek javában kedvez, hiszen rengeteg olyan rendezvény van, ahol a négylábúakkal lehet találkozni, és az év folyamán pedig bármikor lehet találkozni a jó zenékkel nálunk itt a Rádió Antriton, úgyhogy induljon ez a szép májusi reggel ezekkel a kellemes dallamokkal, már pörögnek is itt a 105.1-en. Szép jó reggel!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció. Buli a Köbön.
3: The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon.
2: Három este, három diszkó, több ezer négyzetméteren a Szekszárdi piac téren.
3: Május 22-én pénteken a Funky Brothers, azaz DJ Pajero és Songi.
4: Május 23-án szombaton Desperado Fit Timi, valamint Sabba.
2: Május 24-én vasárnap Vini és DJ Tábor Fi.
3: Három est, három fergeteges buli.
2: Mindenkit vár a már fogalommá vált The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon.
4: Részletek is jegyvásárlás szexárdogóra.hu.
5: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai, akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem! Wow, Dom Pepe!
6: Nyílt lánggal járó munkát végez. 300 kg mennyiséget meghaladó, robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárol, esetleg éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzi. Akkor tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie, ami nálunk jóval többet jelent egy papír megszerzésénél. Az Ergonom Kft. Több mint 30 éves szakmai tapasztalatával minden kérdést magabiztosan meg tud válaszolni. Munkáltatóként pedig biztos lehet abban, hogy munkavállalója megfelelő képzésben részesül.
7: Jelentkezési határidő 2026. június 2-a.
6: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
1: Ennyi volt a reklám!
8: Ez az Antrit reggel!
1: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel!

0: Ismeri a Semmelweis Help tudástárat? Keressen rá, egy szuper kis oldal, ami segítséget nyújthat még egy kullancs eltávolításában is, ugyanis a Semmelweis Egyetem oktató videót készített a vérszívó helyes eltávolításáról. A keresőbe beírja, hogy Semmelweis Help tudástár, a teendők fület választva, pedig a keresett kulcsszó megadása után már is fel is kínálja azt a lehetőséget, hogy ezt a videót megtekintesse. A legfontosabb szabály egyébként a kullancsok tekintetében, illetve az ellenük való védekezés kapcsán, hogy minden természetben töltött idő után érdemes átvizsgálni magunkat, és természetesen mindenféle lehetséges módon védekezni ellenük. A megelőzés sokat számít, és itt a fő hangsúly az öltözködésen van. Kiránduláskor érdemes hosszú nadrágot viselni, a szárát az okniba tűrni, még hogyha nem is dizájnos ez a forma akkor is, és világos ruhát viselni, amin könnyebben észrevenni a kullancsokat. A gyerekek esetében különösen fontos az alapos ellenőrzés, a hajas fejbőr, a fül mögötti terület, a nyak és a hajlatok. Ezek a leggyakoribb búvóhelyek, ahol szívesen megszívják magukat ezek a kis lények. A hosszú haj is kockázatot jelenthet, ezért túrázáskor érdemes azt összefogni, konyba tenni és sapka alá tűrni. Sokan használnak ilyenkor különféle kullancsriasztó szereket, ezekből érdemes a bőrbarát alternatívákhoz nyúlni. Használtunk ilyenkor citromos eukaliptusz olajat tartalmazó készítményeket. Hogyha mégis kullancsot találnánk magunkban, akkor a legfontosabb, hogy ne nyomjuk össze az állattestét. A legjobb, hogyha erre a célra készített csipesszel, vagy éppen kanállal távolítjuk el, lassan és egyenletesen kiúzva. Az apró, szinte gombos tűfejnyi lárvák eltávolítása bizony sokkal nehezebb, de velük kapcsolatban van egy jó hír, hogy ezek általában ritkábban fertőzöttek, mint a kifejlett példányok. Hogy ez aztán megállja a helyét a valóságban, ezt nem tudom. Én ezt olvastam. Amit viszont semmiképpen ne tegyünk, ne kenjük be olajjal, alkohollal, vagy éppen más vegyszerrel a kullancsot, és ne is fertőtlenítsük túl a csípős helyét, mert hogy ez allergiás reakciót válthat ki, és ezt könnyen összekeverhetjük a Lyme-korral, amely kapcsán egyébként sok tévhit kering. Nem csak a klasszikus kokárdaszerű vörös gyűrű jelentheti a fertőzést, inkább az a gyanús, hogyha a csípős helyén fokozatosan növekvő, naponta akár fél egy centiméterrel terjedő folt jelenik meg. Fontos tudni, az 5 cm-nél kisebb kokárdaszerű bőrpír általában nem Lyme folt, de hogyha bármi ilyet tapasztalna magán, vagy kétségei lennének, akkor szerintem a legfontosabb, hogy keressen fel egy orvost, de hogyha a kullancs kiszedésre keres valami jó videót, akkor pedig itt van a Semmelweis Help tudástár, ebben is a segítségére lehet. Én pedig a jó zenékkel tudom szolgálni a szombat reggelét, úgyhogy jönnek a ma kedvenceim és a tegnap slágerei itt a Rádió Antriton.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: következő két óra tartalmas beszélgetése, két természetesen a ma kedvence és a tegnap slágerei mellett, hogy kik lesznek a stúdió vendégeim, pillanatokon belül kiderül, de előbb jön hírszerkesztőnk a legfrissebb információkkal, mert hogy hamarosan 8 óra velem tarthat így a 105.1-en keresztül, vagy akár online formában, ehhez nincs más teendője, mint kattintani a www.antrit.hu weboldalunkra. Jó ébredezést, jönnek 8 órás híreink.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Szuper árak, szuper választék a CBA-ban. Ajánlatunk. Tenai étolaj csak 699 forint, import sajt mindössze 1899 forint per kilogram. Ceva toalettpapír 1199 forint, CBA kakaós és citromos nápoik 369, Traubi üdítők 459 forint. Áraink május 14-től 17-ig érvényesek. A CBA-ban a minőség nem kerül sokba. Térj be hozzánk még ma, és válogass ajánlatunkból.
4: Igényesen kialakított irodahelyiségek kiadók Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt Szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Az SZIA bevallások leggyakoribb hibáira figyelmeztet a NAV. Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya a használt autópiacon. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Az adóhatósághoz eddig beérkezett személyi jövedelemadó bevallásokban a leggyakoribb hibák a gyermekek utánjáró kedvezményeknél vannak, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Azt írták, gyakori probléma, hogy a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét olyanok is igénylik, akik bár négy vagy több gyereket nevelnek, de nem vérszerinti és nem örökbefogadó édesanyaként. A NAV azt kéri azoktól, akik bizonytalanok a bevallás kitöltésében, hogy kérjék az adóhatóság segítségét május 20-áig. Jelentős mértékben javultak a lakossági várakozások májusban. A GKI méréseinek kezdete óta 16,1 ponttal a mostani a legjelentősebb havi elmozdulás. A gazdaságkutató utoljára 2019-ben mért ennél magasabb bizalmi indexet. A lakosság főképp az ország gazdasági helyzetének javulásában bízik. A saját pénzügyi kilátásaikat visszafogottabban ítélik meg. A közlemény szerint a javuló index a kormányváltást övező elvárásokkal magyarázható. A 21 kutatóközpont májusi felmérése szerint a Tiszapártra 69, a Fideszre 23% szavazna a választani tudó állampolgárok közül. A magyar társadalom döntő többsége szerint a kormányváltás után szükség van elszámoltatásra, még a fideszes szavazók több mint fele is ezt várja, és a fideszre szavazók csaknem kétharmada nem szeretné, hogy Orbán Viktor lemondjon a párt éléről. A válaszadók háromnegyede valószínűnek tartja, hogy érdemi elszámoltatás várható a következő években, míg 23% szkeptikusan áll a témához, és alig volt olyan, aki nem tudott vagy nem akart válaszolni a kérdésre. Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya a használt autópiacon. A 2,5 millió forint alatti hirdetések részesedése egy év alatt 5%-kal esett vissza, emelte ki a legfrissebb adatokat elemezve a használtautó.hu. A 2,5-10 millió forint közötti kategóriák súlya tovább nőtt, a kínálati átlagár pedig több mint 5,5 millió forintra emelkedett. Az elektromos autók újra a legdrágább hajtásláncá váltak 11,5 millió forintos átlagárral, miközben a legnépszerűbb modellek átlag életkora tovább csökkent. Visszahívta a forgalomból a gyártó a Herbária csipkebogyóhús és a Pannonhalmi csipkebogyóhús néven forgalmazott termékeket. A visszahívást azzal indokolták, hogy nem engedélyezett növényvédőszer hatóanyagot mutatott ki a hatósági ellenőrzésen végzett vizsgálat. A Herbária ZRT a hatósággal együttműködve visszavonta a kifogásolt tételeket. A gyártó üzleteiben május 31-ig visszaadják a megvásárolt termékek árát. A fennállásának 75. évfordulóját ünneplő Magyar Állami Népi Együttes történetéről látható kiállítás a Hagyományok Házában, ahol korábban nem látható ikonikus viseletekkel, archívfelvételekkel és személyes történetekkel is megismerkedhetnek a látogatók.
2: Rádió Andrit időjárás.
6: Jó részt borult idő valószínű, de északkeleten, keleten valamivel kevesebb lehet a felhő. Sokfelé várható eső, zápor, északkeleten kevés helyen zivatar. Kiadós csapadék is valószínű. A szél elsősorban a Dunántúlon megerősödik, sőt viharossá fokozódik. Általában 13-20 fok valószínű, de a tartósan csapadékos Dunántúlon néhol 11-12, míg északkeleten, keleten 21-22 fok is lehet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ébredjen vasárnap reggel is a Rádió Antrittal.
2: Indul a Megyei Mozaik.
1: Minden vasárnap 8-tól 10-ig a legfrissebb, legfontosabb, legérdekesebb szekszárdi és megyei információ.
2: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szekszárdi és a régióban számít.
0: 2026. május 17-én 8 óra után köszöntöm hallgatóinkat, Gulyás Anita vagyok. A hétvégi magazin műsorunkban a térség történéseit szedjük egy csokorba. A mai délelőttön is közismert, közkedvelt és persze megismerésre méltó emberekkel beszélgetek. Vendégem lesz a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum Bezeréd István technikumának tanulója Őri Milán, illetve oktató pedagógusa Simon Ivett. Aztán érkezik a szekszárdi Rotary Klub tagja Pekari Bernadett, majd a Dombai Szilviával, a Europe Direct központi vezetőjével beszélgetünk. Ahogy minden vasárnap, most is 8 órától 10 óráig számítok a figyelmükre itt, az FM 105.1-es hullámhosszon. Rövid hírösszefoglalóval kezdünk, a térség fontosabb eseményeire koncentrálva. Tartalmas perceket kívánok, hallgassanak ránk is bennünket a következő két órában is.
1: Rádió Antrit.
2: Megyei Mozaik.
1: Jó reggelt, jó
2: Mozaik.
1: Jó reggelt, jó hétvégét, Szekszárd.

0: hírek, érdekességek, programok.
1: Minden, ami itt fontos. Rádió Antrit, megyei mozaik.
2: Most következő hír összefoglalónkat Janner Julitól hallja.
3: Kísérleti jelleggel egy hónapos intenzív angol nyelvtanfolyam vette kezdetét május 4-én a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányságon. A program célja, hogy a résztvevők rövid idő alatt használható nyelvtudásra tegyenek szert, amelyet munkájuk során is kamatoztathatnak. A kezdő újrakezdő szinten meghirdetett képzést Kárpáti Ildikó, a rendvédelmi igazgatási alkalmazott angol nyelvtanár vezeti. A tanfolyamra a vármegye különböző szervezeti egységeiből 4 rendőr jelentkezett, akik vállalták az intenzív napi 4 órás jelenléti képzéssel, valamint az azt kiegészítő otthoni felkészüléssel járó kihívást. A résztvevők nem csak nyelvtani ismereteiket frissíthetik fel, hanem a mindennapi kommunikációban is magabiztosabbá válhatnak. A képzés a 4. hétvégén vizsgával zárul, amely képet ad a megszerzett tudásról és a fejlődés mértékéről. A kezdeményezés a tervek szerint a jövőben is folytatódik, a szervezők már egy haladó szintű tanfolyam indítását is kilátásba helyezték, így biztosítva a folyamatos fejlődés lehetőségét az érdeklődő állomány számára. Új fejezet indul a Bodri Birtok és az Optimus étterem életében június elejétől. Fölöte Norbert igazgató új kihívások elé néz, a vendéglátás vezetését Bodri Orsolya veszi át. A Bodri Birtok vendéglátás részlegének irányítását szinte az indulástól kezdve Fölöte Norbert tartja a kezében. A Birtok köszöni neki az elmúlt 15 év építő munkáját, a sok közös élmény.

0: mint sikeres rendezvényt és esküvőt, a további munkájához is hasonló sikereket kívánnak. Bodő Alsolya marketing vezetőként eddig is maximálisan részt vett a folyamatokban, ismerősként, családtagként a tőle megszokott lendülettel és szeretettel köszönti majd a régi és új vendégeket és eseményeket az eddig összeszokott csapattal, kollégákkal együtt. Hat műszaki mentéshez siettek a tűzoltók május 11-én hétfőn Tolna vármegyében, két esetben elektromos vezetékre dőlt fákhoz, két alkalommal pedig közlekedési balesetekhez riasztották a mentőegységeket. Árokba hajtott egy személyautó hétfő délután Kölesden a Petőfi utcában. A baleset helyszínére a szekszárdi és a paksi hivatásos tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a járművet, valamint feszítővágó segítségével kiszabadították annak sofőrjét. A mentőszolgálat a gépkocsi utasát könnyű, még a járművezető súlyos sérülésekkel szállított a kórházba. Szintén a délutáni órákban patakba hajtott egy személyautó Tamásiban, a Szabadság utcában. Az esethez a tamási önkormányzati és önkéntes tűzoltók siettek, akik a jármű két utasa közül az egyiket kézi erővel emelték ki, majd átadták a mentőszolgálatnak. A gépkocsit a rendőrségi helyszínelést követően a partra húzták. Bűnmegelőzési előadást tartottak az egyenruhások Nagydorogon, a település általános iskolájának 4. és 5. osztályos tanulói számára. A program célja az volt, hogy a fiatalok életkoruknak megfelelő, hasznos információkat kapjanak az iskolai agresszió, a bántalmazás és az erőszak különböző formáinak felismeréséről, valamint azok megelőzésének lehetőségeiről. Az előadást Bíró Ilona Mária rendőrzászlós tartotta, aki gyakorlati példákon keresztül hívta fel a diákok figyelmét a konfliktusok békés kezelésére. Fontosságára, illetve arra, hogyan kérhetnek segítséget, ha bántalmazást vagy zaklatást tapasztalnak, akár az iskolában, akár a közösségi médiában. Az iskolai erőszak nem csak a tetlegességben, azaz a fizikai erőszakban merül ki, de ide tartozik egymás kigúnyolása, megalázása, azaz a szóbeli, a lelki erőszak is. A rendezvényen jelen volt Nagy Csilla, a Paks Kistérségi Szociális Központ munkatársa, valamint Süszler Zsolt, rendőrzászlós iskola rendőr is, aki szintén fontos gondolatokkal és tanácsokkal egészítette ki az előadást. A program interaktív formában zajlott, a diákok kérdéseket is feltehettek, így közvetlenebb módon ismerhették meg azokat a helyzeteket, amelyek veszélyt jelenthetnek számukra, illetve azokat a lehetőségeket, amelyek segítségével biztonságban érezhetik magukat az iskolai közösségben. Az előadók hangsúlyozták a diákoknak, hogy amennyiben elszenvedője valaki az iskolai erőszaknak, vagy tudomása van arról, hogy társát ilyen támadások érik, merje jelezni a tanárának, a szüleinek vagy az iskola rendőrnek. A szervezők bíznak abban, hogy az ilyen jellegű prevenciós alkalmak hosszú távon hozzájárulnak a tudatosabb, egymásra jobban odafigyelő diákközösségek kialakulásához. A Vosinszky-Mor Múzeum, a Vakok és Gyengéllátók Tolna vármegyei egyesülete és a Szekszárdi Humán Szolgáltató Központ közreműködésével már 2024 ősze óta szervez akadálymentes tárlatvezetést látássérült érdeklődőknek az intézménynél 50 órás közösségi szolgálatokat végző középiskolás diákok bevonására. A tárlatvezetést a fiatalok felkészítése előzi meg, amelynek során tapasztalati szakértő segítségével tanulják meg azt, hogy a különböző fokban látássérült embereket milyen módon kell vezetni, illetve milyen mértékű információt, milyen részletességgel kell átadni a kiállításról. Az első három alkalommal a diákok betekintést nyerhettek a látássérült emberek mindennapjaiba, feltehették felmerülő kérdéseiket és gyakorolhatták a vezetés, segítségnyújtás, a látnivalók narrálásának helyes módját. Eközben megtanulták a kiállítás leírását, hogy hitelesen adhassák át az általuk segített látássérült érdeklődőnek a vitrinekben látható dolgok kinézetét, rendeltetését. Záró rendezvényként 2026. május 6-án történt meg az akadálymentes tárlatvezetés, amire a középiskolások már több mint egy hónapja készültek. Minden diák választhatott valakit, akit vezetni akart, majd egy-két perces különbséggel a párosok elindultak megnézni a Vosinszky-Mor Múzeum Örökségünk című időszaki kiállítását. A tárlatvezetés Kezdtével mindenki, diákok és látássérültek egyaránt pozitív élményekkel, jó tapasztalatokkal térhettek haza. Május 8-án, 9-én rendezték meg a 28. IPA 24 órás halfogó versenyt a Tamási Tóvölgy Horgásztavon, amit a Magyar Szekció Paksi Közhasznú Egyesület szervezett. A versenyen 18 csapat indult, köztük egy szlovák csapat részvétele tette nemzetközivé a mezőnyt. A most vagy mindig csapatnéven regisztrált rendőr trió tagjai a szekszárdi rendőrkapitányság állományából Jókai Balázs rendőr tábornagy és Samu Antal rendőrszázados, valamint a Bonyhádi rendőrkapitányságról Hósik László rendőrszázados voltak. Az egynapos megmérettetésen 295,504 kg súlyú halat fogtak, ami idén nagy arányú győzelmet hozott. A verseny legnagyobb halát, egy 13,31 kg-os pontyot Hósik László rendőrszázados fogta ki, amiért egy külön díj is járt. 2026. május 8-án 9-én rendezték meg a VKB Európa bajnokságot a görögországi Trikalában, közel 500 versenyző részvételével. A rangos nemzetközi mezőnyben a VKB Hungary színeiben induló Nyitrai Noel kiemelkedő teljesítményt nyújtott, és a dobogó legfelső fokára állhatott, ezzel 15 év munkáját koronázta meg. Ő volt az egyetlen magyar versenyző, aki aranyérmet szerzett a kontinens viadalon. Noel magabiztos versenyzésszel végig kimagasló technikai és taktikai fölénnyel jutott el a döntőig, mérkőzéseit egyértelműen bírói döntés nélkül nyerte meg. A fináléban egy gyors és robbanékony olasz ellenféllel nézett szembe, akit mindössze 25 másodperc alatt két nagyon gyors és pontos fejrúgással győzött le, így iponnal zárva a mérkőzést. A most elért siker egy hosszú, tudatosan felépített sportolói út csúcspontja. A bajnoki cím nem csak egyéni diadal, hanem közösségi siker is. Eredményéhez hozzájárultak edzői, sportszakemberek, csapattársai, az iskolai közeg, valamint mindazok, akik támogatták őt az elmúlt években. Számára ezzel egy jelentős korszak lezárult, ugyanakkor új célok is megfogalmazódtak. A következő nagy kihívás a feketeöves mesterfokozat megszerzése, amelyet tervei szerint 2027 tavaszán Japánban, a karate őshazájában kíván teljesíteni.
1: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok, minden, ami szexárdi és a régióban számít. Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik. Minden vasárnap 8-10-ig.

0: reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Megyei Mozaik a Rádió Antritton!
2: A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum Bezeredi István technikumának pedagógusa és egyik diákja ül itt velem a stúdióban. Egy országos versenyről fogunk beszélgetni, de hogy egészen pontosan mi is ez, azt Simon Ivett pedagógustól kérdezem, akit sok szeretettel köszöntök, a diákra meg mindig rátérünk. Jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok! Ez az OSK TV, ez egy országos szakképzőiskolai közismereti tanulmányi verseny, amire iskolánk most már évek óta nevezi a tanulóit. Ez 3 fordulós verseny. Egy iskolai fordulóval kezdődik, aztán onnan a regionális fordulóba lehet bejutni, illetve az országos döntőre. Az iskolai forduló egy írásbeli feladatsorral kezdődik, ami egy online feladatsor, ez 60 perces, egyénileg indulnak a diákok. Erre mi humán és komplex közismereti kategóriában szoktunk tanulókat nevezni. Az esetünkben most a közismereti komplex kategóriában sikerült ilyen szép eredményt elérni. Második regionális fordulóba bejutott tanulók egy csapatot alkotnak, és 3 fős csapatban vesznek részt a versenyen. Itt már az írásbeli 90 perces, és egy projektfeladattal is kiegészül ez a verseny rész. A diákjainknak egy olyan projektfeladatot kellett kidolgozni, ami a Magyar űrprogram támogatói címre lett célozva. A projekt célja az, hogy termék vagy szolgáltatás bemutatása, amely hozzájárul Magyarország űrprogramjának megvalósulásához, eredményeinek hasznosításához. És erre készült egy nagyon jó projektünk, amit Őri Milán és a csapat dolgozott ki. És ezt erről kellett egy bemutatót készíteni a regionális fordulóba, amit be kellett küldeni. Ez alapján hívtak be, illetve nyerte meg a csapat az országos döntőbe való részvételt, ami 2026. április 25-én Győrben került megrendezésre. Itt kellett megvédeni ezt a projektet, egy bemutatót tartani, mindenféle segédeszköz technika nélkül, és itt is kellett egy online feladatsort kitölteni.
2: Mennyire lehet előre készülni ezekre a versenyekre? Mennyire lehet tudni ismerni előre a témaköröket?
3: Hát a témakör az nagyon sokrétű, mivel komplex verseny, a közismereti tartalmakra épül, tehát lehet benne matematika, informatika, kommunikáció, magyar nyelv és irodalom, nagyon, nagyon sokrétű lehet, a közösségi médiához kapcsolódó kérdések, illetve idén inkább az űrprogrammal, az űrhajósokra koncentrált, illetve a Nobel-díjasokra, a külföldi és magyar Nobel-díjasainkra, tehát nagyon sokrétű feladatból épült fel, tehát egy ilyen széleskörű ismeretet feltételez a tanulóktól.
2: Akkor ennek köszönhető, hogy több pedagógus is készíti fel a gyerekeket. Kik is voltak még?
3: Igen, igen. A tanulóinkat a közismereti tanáraink készítették fel, illetve a döntőben már célzottan 3 oktató, 3 szakmai oktató vett részt célirányosan, Boros Norbert, Borosné Radinovics Mónika, szakmai igazgatóhelyettes, én Simon Ivett, a kommunikáció magyar nyelv és irodalom oktatója.
2: Annyit már elárultunk, hogy szép eredmény született, de még ennél bővebbet szerintem, ne? Mennyire gyakori egyébként, hogy az iskola ennyire jó eredményeket hoz el erről az országos szakmai versenyről?
3: Hát az utóbbi években jellemző, hogy így erős csapattal indulunk, és a tavalyi évben második helyezést értünk el.
2: Szép eredmény. Az ide is, ennek a részleteivel jövünk vissza hamarosan.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, Megyei Mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: Hova érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrét megyei mozaik.
2: Aki velünk tartott már az előzőekben, hallhatta, hogy a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum Bezeréd István technikumának egyik pedagógusával, Simon Ivettel beszélgetünk, méghozzá az országos szakmai versenyről, amelyen első helyezést ért el Őri Milán, akit sok szeretettel köszöntök. Jó reggelt, Milán, köszi, hogy itt vagy.
3: Jó reggelt, én köszönöm, hogy itt lehetek.
2: Egy űrprogrammal kapcsolatos projektmunkád volt. Mennyire áll közel hozzád ez a téma?
3: Őszintén megvallva most foglalkoztam bele először, de nagyon beleástam magam, hiszen érdekelt, és teljes mértékben átadtam magam ennek a munkának.
2: Hogyha visszagondolsz a gyerekkorodra, akkor soha nem volt olyan pillanat, amikor így foglalkoztatott ez a téma?
3: A csillagok mindig is foglalkoztattak, de sose kerültek hozzám igazán közel.
2: Na de most aztán igen. Miről is szólt a te projektmunkád?
3: Az én projektmunkám főként, hogy a szakmámat is megmutassam, így egy mikrogravitációs nevű termesztő modulnek a neve a Space Grow, és ezt próbáltuk meg minél jobban kivitelezni.
2: Miben segíthet ez az eszköz, vagy mire is való egész pontosan?
3: Hát a projektünk célja az egy innovatív termék bemutatása volt, ötvözi a fiatalok kreativitását a szakmai gondolkodással, és így próbáltunk segíteni a Magyar űrprogram támogatására, hiszen ez egy hosszú távú űrmissziókra is nagyon jó, hiszen a legnagyobb gond az űrmissziók során az, hogy hogyan juthatunk friss élelmiszert az űrhajósok számára, és ez biztosítja azt, hogy friss és biztonságos élelmiszert tudjunk biztosítani nekik.
2: És hogyha valaki szeretne egy kicsit jobban belelátni ebbe, akkor egészen pontosan hogy is segíthetjük őket, hogy is néz ki ez a projekt?
3: Ez a projekt maga egy zárt és steril, kompakt kialakítású növénytermesztő modul, amely intelligens LED világosítással biztosítja a növények optimális fejlődését. A szenzorok a hőmérsékletet és a páratartalmat folyamatosan mérik. Az automatizált öntöző és tápanyagellátási rendszer pedig biztosítja a növények számára megfelelő növekedést. Begyűjtött adatokat pedig mesterséges intelligencia segíti elemezni, és így ez az adatvezérlet működés teszi lehetővé, hogy a rendszer folyamatosan tanuljon és fejlődjön.
2: Egyébként Milán, ezt úgy kell elképzelni, hogy megcsináltatok egy számítógépes projektet, és ez alapján akár ez a későbbiekben majd a valóságban is kivitelezhető lesz?
3: Hát ez nem tőlünk függ, mi csak az ötletadók vagyunk. A megcélzott célközönségünk az űrügynökségek voltak, a kutatóintézetek, az egyetemek, és ezeknek a...
2: De akkor ez teljes mértékben egy megvalósítható projekt,
3: igen,
2: ugye?
3: Igen. Hiszen a jelenlegi rendszerük hatalmas és nagyon energiaigényes, és így tudunk velük segíteni nekik nagyon.
2: Tehát akkor elkezdtél kutakodni, hogy milyen eddigi projektek voltak, és akkor azt próbáltad meg egy kicsit, nem kicsit modernizálni.
3: Igen, jobban próbáltam magam beleásni ennek a környezetébe. Szerintem megtaláltuk a jó megoldást.
2: Mennyi kutatómunkát igényelt ez?
3: Hát közel 2,5 hónap.
2: Azt a mindenit. Honnan sikerült beszerezni a szakirodalmat ehhez?
3: Nagyon sokat segített az internet. Leginkább az internet. Ugye ez a maga a verseny, az a Magyar űrprogram támogatására készült, és megpróbáltuk azt körbenézni, hogy eddig az űrprogram során milyen teszteléseket próbáltak végezni, és ezeket nem nagyon tapasztaltuk még, hogy próbáltak ezek ellen bármilyen segítséget nyújtani.
2: És milyen élmény volt maga a győri megmérettetés, mert ugye ott zajlott ez a bizonyos döntő, ahol aztán első helyezést értél el?
3: A döntő előtti nap a felkészülésről szólt leginkább. Ott tömérdek mennyiségű anyagot néztünk át, és főként pszichológiailag tanulmányoztuk zavaró tényezőben a dolgokat, hiszen a tanárnő és a segítők szerint, hogyha zavaró tényezőkben tanulunk, akkor megszokottá válik, és így könnyebb lesz róla beszélnünk.
2: És így volt bennem,
3: nagyon, igen, volt bennem nagyon sok izgulás, és nagyon, nagyon rágörcsöltem erre, hiszen nagyon sok munkám van benne, nagyon sok időm van benne, de úgy gondolom, hogy ez megérte, hiszen első helyezést értünk el, és még a mai napig nehéz ezt felfogni.
2: Mekkora közönség előtt kellett a projektet bemutatni?
3: Egy nagyon-nagyon zárt közönség, 3 szakmai zsűri előtt kellett előadni.
2: Mennyire izgultál 1-től 10-es skálán?
3: Hát, hogyha ezt be lehetne mérni skálával, se tudnám elmondani a végét.
2: De az izgulásod okozott bármilyen lakadást, vagy azért ezt annyira tudtad kontrollálni, hogy a munkába nem szólt bele?
3: Volt már ennél nehezebb szituációm is, de az első két mondatom az előadásból az nagyon remegős volt, de utána nagyon felszabadultam, és úgy gondoltam, hogy most vagy soha.
2: És most vagy soha. El is érted a célt, hiszen első lettél. Ez még egyszer sok szeretettel gratulálok. Hamarosan jövünk vissza még a verseny részleteivel.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-tól 10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit, megyei mozaik!
2: Stúdió vendégem a Tolna vármegyei SC Bezeréd István Technikumának OSK TV komplex versenyének országos döntőjében első helyezést elért ifjú diákja Őri Milán, illetve Simon Ivett pedagógus is itt van velünk. Milán, te hányadikas vagy most?
3: Én most 9-es vagyok.
2: Már mondtad az előbb, hogy azért Győrbe egy kicsit izgultál, de átlendültél ezen, és hát az eredmény is mutatja, hogy ezek szerint elnyerted a zsűri tetszését, maga a program is és az előadás mód is. Mit gondolsz, hova juthat ez a program? Gondolkodtál ezen, hogy esetleg célt érhat-e a tekintetben, hogy tényleg ezt majd esetleg az űrközpont is a jövőben használni fogja?
3: Bízom benne, és ha esetleg ez eltalál a Magyar űrprogram támogatására, akkor nagyon szívesen segítek benne.
2: Kívánom, hogy legyen így. Tanárnő, egy kicsit beszélgessünk arról, hogy milyen élmény volt a verseny felkészítő pedagógusként.
4: Izgalmas feladat volt. Először is a fontos feladat, hogy a tanulók maguknak érezzék a feladatot, tehát hogy motiváltá tegyük őket ebben. Ehhez kell azért sok energia és befektetés, hogy ők is érezzék, hogy tényleg szeretnék ezt. Milánnal szerencsénk volt, mert belülről jött ez a motiváltság, és nagyon jól egymásra talált az oktatói segítség, a mi motivációnk, hogy vegyünk részt a versenyen, és lehetőleg minél sikeresebben, és a tanuló hozzáállása, hogy ő meg akarta. És ez nagyon jó csillagállás volt, így együtt összejött, és ennek nagyon örülök, hogy van olyan diák, vannak olyan diákok, akik ebben partnerek, és hogy tényleg a tehetségek így kibontakoztathatóak közösen, és tényleg partner volt abban, hogy kihozzuk belőle a legjobbat, még a nagy fáradtság ellenére is, ami azért pénteken a döntő előtt azért látható volt rajta, de hozta a jó szintet, és tényleg kitartó volt a Milán, úgyhogy tényleg gratulálok, és büszke vagyok rá nagyon.
2: Mit jelent ez a számára egyébként? Mentesül-e majd a későbbiekben valami alól, vagy kimondottan csak ez az elismerés, hogy ő lett az ország legjobbja?
4: Hát most egyelőre ez az utóbbi, hogy ő lett az ország legjobbja, de mindenki ott a szakmai zsűri is nagy elismeréssel volt Milán iránt, tehát külön kiemelték és gratuláltak neki, úgyhogy mi is ennek nagyon örülünk, tehát az iskolánk hírnevének is nagyon jót tett, igen. Továbbiakban meglátjuk, hogy hogyan tovább. Ő a verseny után azt nyilatkozta, hogy szeretne még részt venni továbbiakban is az OSK TV-n, úgyhogy ebben reménykedünk, illetve hát majd meglátjuk a továbbiakat, de szeretnénk, hogyha ezt így kamatoztatni tudná a szerzett tudást, és szerintem már most szerzett olyan tapasztalatot, tudást, amivel bátran kimer állni valahova, és szerintem egy olyan tapasztalatot szerzett, amit a mindennapi életben, a következő években, a munkájában is tud majd alkalmazni, hogy kitartó, következetes munkával el lehet érni a célunkat.
2: Akkor még egy kicsit visszakanyarodunk Milánhoz. Milán, mik a tervek a jövőre nézve? Esetleg felkeltette annyira az érdeklődésedet ez az űrkutatás, hogy gondolkodol-e valami hasonló szakterületen a későbbiekben, vagy szeretnél-e több munkát mondjuk ilyen hasonló kutatásokkal eltölteni majd?
3: Amint a tanár említette, jövőre is szeretnék elindulni ezen a versenyen, hiszen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok pozitív élményem van benne. Rengeteg tanulás és rengeteg odafigyelés szükséges erre, hogy tényleg oda tudjuk magunkat tenni rendesen, és hát a jövőbeli célok mindenképp a jövő évi verseny megnyerése, és az utána lévő verseny is, és hobbi szinten talán, hogyha vissza fog térni, egyelőre még a versennyel foglalkozunk.
2: Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Milán, sok szeretettel gratulálok neked még egyszer. Azt kívánom, hogy minden célodat, vágyodat elért a jövőben. Tanárnőnek pedig köszönöm, hogy elkísérte és egy kicsit betekintést engedett nekünk abból, hogy is kell készülni egy ilyen szakmai versenynek. Köszönöm, hogy itt voltatok.
3: Mi köszönjük szépen.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, Megyei Mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: Rádió Antrit. Rádió Antrit. Megyei mozaik.
1: Minden vasárnap 8-tól 10-ig.
2: Stúdió vendégem a Europe Direct szexárdi központjának vezetője, hogyha jól mondom a titulusát, Dombai Szilvia, akit sok szeretettel köszöntök. Jó reggelt, köszi, hogy itt vagy velünk.
3: Jó reggelt kívánok, köszönöm én is a lehetőséget.
2: Nem is olyan régiben egy, mondhatom úgy, hogy nagy megtiszteltetésért, ugye?
3: Ez így igaz.
2: Egy igencsak nívós elismerést vehettél, hát mi is volt ez egészen pontosan?
3: Az Európai Bizottság magyarországi képviseletének vezetője, Zubko Gábor, a magyarországi Europe Direct hálózat néhány nagyon jól működő irodáját kiemelte, és nagyon neves hazai, illetve nemzetközi vendégek előtt Budapesten az Európa napon munkánkat elismerve köszöntött bennünket, úgyhogy ezt mindenképpen azt gondolom, hogy egy nagyon jól eső érzés volt, és egy nagyon nagy megtiszteltetés számomra.
2: Amelyhez sok szeretettel gratulálok én is. Szilvi, egy kicsit beszéljünk arról, hogy mi is ez a Europe Direct, mit lehet tudni rólatok, mint munkálkodtok?
3: A Europe Direct iroda, ez, ha az elődjét is nézzük, most már 26 éve működik Tolna vármegyében, hiszen Európai Információs Pontként 2000 június 16-án kezdtük meg a működésünket, és tulajdonképpen a feladatunk, valamint a célunk az az, hogy a megye lakosait tájékoztassuk minden olyan lehetőségről, amelyet az Európai Unió biztosít számukra, illetve minden olyan szakpolitikai kérdésről tájékoztatást adjunk számukra, ami nekik releváns hétköznapi életüket érinti, illetve ami érdeklődésre tart számot.
2: Hát most már egy lassacskán 3 évtizedes szervezetről beszélünk tulajdonképpen, talán most már ahhoz közelebb vagyunk, mint a kettőz. Mennyire ismernek benneteket az emberek? Mit tapasztaltok? Mennyire tudják, hogy milyen gondos, bajos dolgukkal lehet hozzátok fordulni?
3: Én ezt úgy fogalmaznám, hogy akit maga a téma érdekel, tehát aki az Európai Unióval kapcsolatos információt keres, és ezt szeretne találni, én azt gondolom, hogy ők igen. Tehát nyilván ez egy speciális terület, akit ez nem érint, nem fog bennünket keresni, és nyilván kevésbé ismert számára az irodának a működése is. Mi azért törekszünk arra, hogy minél több lehetőséget kihasználva megjelenjünk a megye különböző pontjain, különböző településein, személyesen is, tehát kitelepülve eseményeken, rendezvényeken, és én azt gondolom, hogy ha már visszatérhetek egy kicsit erre az elismerésre is, hogy ez az együttműködő partnereink nélkül nem kaphattam volna meg, illetve nem lehetne itt volna megyében, Tolna vármegyében, hiszen én azt gondolom, hogy az ő lelkesedésük, együttműködésük, az ő közös ötletelésük, programjavaslatuk is mindenképp kell és kellett ahhoz, hogy ezt az elismerést az iroda megkaphassa, és ez ugyanúgy szól azoknak a résztvevőknek is, akik az eseményeinken megjelennek és részt vesznek a programjainkban.
2: De hogy egészen pontosan hol találkozhatunk mondjuk ez ideig a szexádi Europe Direct-tel egy-egy kitülepülésen, jövünk vissza pillanatokon belül.
1: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
0: Minden, ami szexárdi
1: és a régióban számít.
0: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
1: Minden vasárnap 8-tól 10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik.
2: A Europe Direct-től, illetve annak a munkájáról beszélgettünk a központ vezetőjével, Dombai Szilvivel az előzőekben, aki már annyit elárult nekünk, hogy több kitelepülésen is találkozhattak már velük a Tolna vármegyeiek. Egészen pontosan hol is, Szilvi, milyen eseményeken, rendezvényeken jelenik meg az iroda?
3: Itt el kell mondjam azt, hogy azért elsődleges célcsoportunk kiemelten a fiatalok. Ővelük nagyon sok iskolai rendezvényen találkozunk, tehát iskolai tanórák, diáknapok keretében kerülünk közel egymáshoz, kerülünk kapcsolatba velük. Ami pedig a nagy közönségnek szól, jelenleg is fut olyan lehetőségeket említenék meg, ami esetleg bárki számára hozzáférhető, és szeretne esetleg részt venni valamelyik programunkon, akkor bekapcsolódhat. Kitelepülésként most a legközelebb így a Borvidék félmaratonhoz kapcsolódva az Európa napi rendezvényünk, de jelen leszünk a Völgységi Könyvfesztiválon júniusban, illetve Tamásiban a Kóp családi napon augusztus végén, tehát hogy folyamatosan ezek az események, ezek mindig változnak. Ezeket Facebook oldalunkon is érdemes figyelemmel kísérni, hiszen ott mindig beszámolunk arról, hogyha valahova megyünk, vagy valahol részt veszünk. Illetve jelenleg is van két olyan futó lehetőség, amit mondtam is, ha valaki szeretne részt venni, vagy bekapcsolódni. Magyarország 22 éves Európai Uniós tagságára emlékezve jelenleg fut egy olyan online kihívásunk május végéig, amiben arra buzdítjuk a mozogni szeretőket, illetve kedvelőket, hogy 22 kilométeres táv teljesítésével emlékezzenek meg az évfordulóról, és hogyha valaki beküldi nekünk a táv teljesítését, természetesen egy sorsolás után ajándékot lehet kapni, illetve nyeremény sorsolásra kerül sor. Egy másik olyan futó lehetőségünk, ami még szintén most indult, április végén és október 1-ig nyitott lehetőség. Ez egy másik célcsoportot céloz meg. Amatőr fotósokat buzdítunk arra, hogy Rend a Káoszban Természetereje című fotópályázatunkra nevezzenek be, illetve küldjenek számunkra képeket. Ez egy tavalyi nagyon sikeres fotópályázatnak a folytatása, és itt tulajdonképpen a biodiverzitásra, sokszínűségre szeretnénk felhívni a figyelmet Európai Unió zöld politikájához kapcsolódóan, illetve bíztatnánk arra mindenkit, hogy akár egy elhanyagoltnak látszó kertet próbáljon meg egy olyan szemmel nézni, hogy az lehet esetlegesen egy tudatos választás is, vagy egy tudatos gondolkodás is.
2: Mikor is érdemes megkeresni a Europe Direct irodáját, illetve egészen pontosan hol lelhetőek ők fel itt Tolna vármegyében? Jövünk vissza.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik!
2: Dombai Szilvivel beszélgetek, aki a Europe Direct központi vezetője, és az előzőekben már mondta Szilvi, hogy főként a fiatalokat célozzátok meg, de nyilván minden korosztályhoz szeretnétek eljutni. A diákokra még visszatérve, azért arra kíváncsi lennék, iskoláskorúakat is említettél. Iskolákat is megkerestek, vagy az iskolák keresnek meg benneteket esetleg, hogy tartsatok különféle előadásokat, vagy ez hogy szokott kinézni?
3: Is, tehát általában én azt mondanám, hogy azért a hetedik osztályosoktól fölfele próbáljuk elérni a fiatalokat, illetve a diákokat, de ez természetesen nem zárja ki azt, hogy fiatalabbakhoz is elmenjünk egy-egy rendezvényre, eseményre. Teljesen változó. Vannak olyan pedagógusok, akik már keresnek minket korábbi együttműködésre alapozva, de mi minden évben megkeressük ugyanúgy az intézményeket, hogy felajánljuk számukra azt, hogy van egy ilyen lehetőség, és hogyha szeretnék, akkor az intézmény igényeihez igazodva próbálunk számukra olyan Európai Uniós interaktív órát összeállítani, ami egy kicsit egy nemzetközi kitekintést, illetve egy uniós képet biztosít a diákok számára, ami talán annyival több, mint egy átlagos tananyag, hogy kicsit más, mint amit a tankönyvekben lehet találni. De én azt gondolom, hogy nagyon fontos magával az uniós témakörrel foglalkozni fiataloknak azért is, hiszen érettségi témakörről van szó, valamint a nyelvvizsgáknak a különböző hallás utáni szövegértési feladatai között is szerepel ez a témakör, tehát nem árt, hogyha valaki ezzel napra kész.
2: Na de hogyha nem ti mentek, hanem hozzátok menne valaki, akkor hol vagytok megtalálhatóak? Illetve egyáltalán csak megyeszékhelyen működnek ilyen irodák?
3: Az irodák igen, elsődlegesen megyeszékhelyen működnek, de ez nem zárja ki azt, hogyha valaki szeretne információhoz jutni, akkor e-mailben, telefonon, bármilyen formában megkereshet bennünket, illetve, hogy említettem, nagyon sok kitelepülésünk is van, ahova oda tudnak jönni személyesen egy standhoz, információt kérhetnek, tehát erre is van lehetőség. Aki viszont Szekszárdon szeretne bennünket megtalálni, az irodánk a Tudásközpontban működik, úgyhogy a Tudásközpont épületében várjuk sok szeretettel a hozzánk érkezőket.
2: Hát én azt kívánom, hogy sok-sok emberhez elérjen ez a megszólítás és a felhívás, illetve azok is, amelyekről beszéltél, ugye volt itt egy mozgásos kihívás és egy fotópályázat is, amelyet gondolom megtalálnak a Facebookon.

0: Facebook oldalatokon is.
1: Ez így van, úgyhogy ez mind a kettő ott rendelkezésre, de hogyha a Facebookon nem, akkor nagyon szívesen, személyesen, telefonon, e-mailben is adunk tájékoztatást erről a lehetőségről, illetve ezekről a lehetőségekről.
2: Éljenek ezekkel a lehetőségekkel. Szilvi, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és még egyszer szívből gratulálok ez a nem mindennapi elismeréshez. Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm a lehetőséget és a figyelmet.
3: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
4: Minden, ami szexárdi
3: és a régióban számít.
4: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
3: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Megyei Mozaik a Rádió Antritton!
2: Következő stúdió vendégem a Rotary Klubtól érkezett, méghozzá Pekari Bernadettet köszöntöm itt sok szeretettel. Jó reggelt, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat, és nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
2: Kezdjük azzal, hogy mi is a Rotary Klub, mert lehet, hogy vannak olyanok a hallgatók között, akik nincsenek tisztában ezzel a klubbal, a tevékenységi körötökkel, és úgy egyáltalán, hogy kik is vagytok ti.
3: Valóban lehet, hogy sokaknak ez újonnan cseng. Pedig a Rotary az egy 100 éves múltra visszatekintő nagy nemzetközi szervezet, Rotary International tulajdonképpen, amelyik 100 éve kezdte el a működését, és a világ szinte minden részén jelen vannak Rotary klubok. Olyan felnőttek a tagjai, akik önkéntesen dolgoznak ebben a klubban, és szabadidejüket áldozva vagy nem áldozva, ez természetesen ugye ez egy önkéntes vállalt jó tevékenység, jó szolgálati tevékenységről szól, hogy segítsünk az embereknek, hogy jobbá tegyük a világot, hogyha ilyen nagy gondolatokat is tolmácsolhatok. Rászorulóknak segítenek, támogatják az oktatást, a környezetvédelmet, és olyan problémák megoldásán dolgoznak, amik a szegénység vagy a betegség. Különböző akciók vannak Magyarországon is. Magyarországon 57 Rotary Klub működik jelenleg, és nagyon büszkén mondhatom, hogy nagy örömömre szolgál, hogy a tavalyi évtől én Szekszárdi Rotary Klubnak a tagja lehetek, és így tehetek jót az emberekért, másokért.
2: 57, azért ez egy rettenet nagy szám, egyrészt, ha így vesszük, másrészt viszont talán annyira nem Magyarország nagyságát tekintve. Szekszárdon mióta működik ez a klub, azt tudod?
3: Nemrég voltunk 25 évesek, úgyhogy már a 25. évünket is meghaladtuk, és nagyon sok akciónk volt, nagyon sok tevékenységet tudhat magának a Szekszárdi Rotary Klub, úgy, mint talán emlékszik mindenki, hogy a Kálvária keresztjei is megújultak, a Munkácsi utcai csurgó felújítása is a nevünkhöz köthető, vagy a Kálvária kilátóhoz vezető út mentén található jobbra egy gyönyörű park, egy Rotary Park néven futó történet, és azt mi ápoljuk, mi gondozzuk, természetesen a város közreműködésével és együttműködésével. Fákkal, bokrokkal, padokkal gazdagítottuk, és így nagyon kellemes pihenőhelyet biztosít a fölfelé sétálóknak. Aztán 4 kerékpár szervizpontot is telepítettünk városnak a környezetében, de támogatjuk a Balassa János kórházat is. Éppen most az idei évben Belgiumból érkeztek használt kórházi ágyak, mérőműszerek, műszerek, eszközök, amikkel gazdagítottuk a kórház eszközparkját, és nagy örömmel vette át Kis Zoltán főigazgató úr ezt az adományt, ami elég messziről jött így, de 20 éve már folyamatosan adományokat adunk a helyi kórházaknak, illetve rendszeresen hozzájárulunk a szívbeteg gyermekek műtétjének. Ez a Gift of Life szerveződésű akció, amit több Rotary Klub vállal föl Magyarországon. Olyan rendezvényeket szerveznek, amikben támogatóktól anyagi támogatásokat várnak, és ezekkel a támogatásokkal például magyar ajkú, külföldön élő gyermekeknek a szívműtétjéhez járulnak hozzá anyagi segítségként. És ennek most én is részese lehettem Haraszti Péter klubtagunkkal, aki segített nekünk videózni, és felvenni, és rögzíteni, és megvágni egy olyan kis filmet, ami egy budapesti ilyen átadási ünnepségről szólt, és nagyon megható volt látni, hogy kiken segítettek a szegediek például. Ez egy szegedi kezdeményezés volt az idei Gift of Life. Idős otthonoknak is segítettünk már, már gyermekotthonba szállítunk szinte heti rendszerességgel gyümölcsöket, zöldségeket a gyerekeknek, de szívesen támogatunk olyan projekteket, iskolákat, támogatunk tehetséges gyerekeket, a város tehetséggondozó művészeti műhelyeit, nemzetközi diákcseréket is szervezünk, és ösztöndíj támogatásban is részesítjük a középiskolákat. Az általános iskolásoknak pedig minden év végén 100 000 forinttal járunk hozzá a tehetséges gyerekek díjazásához, jutalmazásához. Úgyhogy azt gondolom, nagyon széles körű az a jótékony cselekedet vagy tett, amit a Szekszárdi Rotary Klub itt helyben végez.
2: Tényleg nagyon szerteágazó az a kör, amerre ti megfordultok. A Szekszárdi Rotary Klub tevékenységéről beszélgettünk, illetve beszélgetünk is majd a továbbiakban. Jövünk vissza hamarosan.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szekszárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-tól 10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik.
2: A Rotary Klub Szekszárdon is működik, ahogy megtudhattuk az előzőekben Pekari Bernadettel, országos szinten 76 ilyen szerveződés működik, és a cél az, hogy minden rászorulót, akár legyen ez személy, akár legyen terület, ti megpróbáltok támogatni, mert ugye az előzőekben arról is meséltél, hogy számos olyan park, vagy olyan munkásság fűződik a nevetekhez, amely tulajdonképpen fizikai aktivitást kívánt meg. Támogatás, ez honnan jön? Ti mentek támogatók után, mert azért említettél sok-sok olyan programelemet, amely hát anyagi forrás nélkül azért nem valósítható meg.
3: Azt kell tudni a Rotary szerveződéséről vagy szervezetéről, hogy mindenki a saját anyagi javával járul hozzá. Tehát az önkéntességen túl mindenki a saját vagyonának bizonyos hányadát ajánlhatja fel erre. Van éves díjunk egyébként, amit a Rotary Klubnak be kell fizetni, és ebből sáfárkodunk, illetve van egy diszkrikt szervezete a Rotarynak, aki nyilván biztosítja a központi költségvetésből azokat a jó célokat, vagy azokat a projekteket, amiket mi felterjesztünk a nagy klubnak, tehát az országos klubnak. Annyit azért el kell mondanom még, hogy az előzőekből kimaradt egy nagyon-nagyon fontos olyan, talán névjegyünknek is mondható kezdeményezés, ami a tapintható, láthatatlan térplasztikával kapcsolatos, ami fent van a Béla téren, hogyha valaki ott áll a sarkon, ott a Szent Háromság szobor alatt pár méterrel, akkor megélhető térélményt nyújtunk a vakok és gyengéllátók számára a város főteréről. Úgyhogy ezt nagyon-nagyon szokták szeretni, azok is tapogatják, akik sajnos nem ilyen helyzetben vannak. Úgyhogy visszatérve a kérdésedre, a Rotary működéséről azt kell tudni, hogy éves, tehát ugye a Rotary az forgást jelent, és a jelképünk is egy fogaskerék, és ez biztosítja azt, hogy évente változó projekteket támogatunk, és elsősorban szervezeteket, tehát egyénileg nem nagyon szoktunk támogatni, a klub nem nagyon szokott támogatni egyéni rászorulókat, hanem inkább szervezeteken keresztül segít. És éves forgásban elnököt is választunk, mindig évente működő elnököt, illetve kormányzót is. Most jelenleg az országos kormányzónk Molnár Júlia, de már előre tudjuk, hogy ki a következő és a következő két évnek a kormányzó jelöltje, mert hogy rájuk nagyon nagy feladat hárul ilyenkor egész évben, hiszen 57 klubot látogatni, és nem csak hazai vizeken, hanem külföldi területeken is kell látogatniuk, nem kell, hanem nyilván ezt szívből, lélekkel csinálják, és aztán összefogni a klubokat, klublátogatásokra indulni, és különböző nemes projekteknek az élére állni, és ott támogatókat szervezni, és ezt felkarolni, koordinálni, ez nem kis feladat. Úgyhogy jelenleg június 27-én lesz láncátadó ünnepségünk, és Zsámboki Árpád után Sas Erzsébet veszi majd át például a stafétapotot a szekszárdi Rotary Klub élén, aztán pedig majd jó magam a következő évben, tehát két év múlva. Úgyhogy így zajlik ez a fogaskerék megmozdítása tulajdonképpen, tehát saját vagyonnal segítünk és támogatunk.
2: Viszont van egy úgymond új keletű tevékenységetek is, ami a fiatalokhoz köthető. Mi is ez egész pontosan, és miért gondoltátok, hogy életre hívjátok?
3: Igen, ez egy nagyon nemes kezdeményezés volt. Azt tudni kell, hogy nem csak a felnőttek segítenek és tesznek jót, hanem gyerekeknek szóló vagy fiatalokkal kapcsolatos klubjaink is vannak. A legfiatalabbakat összefogó klubot hívják Early Act klubnak, és aztán vannak középiskolás és egyetemista csoportok is, ők az Interact és Rotaract névre hallgatnak. Ezekből is szép számmal van Magyarországon, és ami a különlegesség, és amire büszkék lehetünk itt a szekszárdi Rotary Klubban, hogy a Dél-Dunántúlon viszont nem volt eddig Early Act klub, tehát a legkisebbeket összefogó szervezet, és most, hogy így nyilván én alapból pedagógus vagyok, úgyhogy én ezeken a területeken szívesen cselekszem jót, és szervezek jót, úgyhogy Szekszárdon kapásból 2 Rotary Early Act klubot szerveztünk, a Baka István Általános Iskolában Pál Tibor igazgató úr nagyon nyitott volt erre az ötletre, és természetesen, ahol én dolgozom, amit én vezetek 10 éve, a szekszárdi Gara János Általános Iskola volt a másik, olyan iskola, amelyik kezdeményezte és talált olyan jó szándékú, jó akaratú és tevékenységet folytató összefogott klubtagokat, akikkel elindítottuk az Early Act klubunkat. Ez 15-15 gyereket takar egyébként iskolánként, de hát az a cél, hogy nyilván minél többen legyünk, és minél több gyermekben ültessük el ezeket a gondolatokat, ezeket a jó cselekedeteket, egymás segítését, megtanulják, hogy miért fontos segíteni másokon, segítünk is akciókkal. Egyébként meg minden iskola végez ilyen tevékenységeket, tehát állatmenhelyeket támogatunk, idősek otthonába látogatunk el, ajándékokat viszünk, figyeljük egymást, a társainkat, hogyha valaki esetleg bajban van, hogyan tudunk rajta segíteni, esetleg egy jó szóval, egy kedves mosolyjal, tehát az általános iskolások részéről ilyet kell elképzelni elsősorban, ilyen jó szolgálati cselekvéseket, és azt hiszem, hogy nagyon büszke lehetek, hogy ez pont a még két iskolánkban így meghonosodik, és remélhetőleg sok-sok olyan rendezvényre tudunk országos viszonylatban is eljutni, ahol itt az early aktosok egymásnak adhatják majd át a különböző ötleteket, és akkor a klubokba bevíve akár meghonosod hatunk itt Szekszárdon is még jó párat.
2: És azt gondolom, hogy Mosolyból talán legutóbbi rendezvényükön sem volt hiány, ezzel jövünk vissza.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szekszárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten? Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd! Jó reggelt, Szekszárd! Jó reggelt, Tolna megye! Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik.
1: Családi napot tartott nemrégiben a Szekszárdi Rotary Klub, de hogy egészen pontosan milyen programokkal és kiket mozgattak meg itt Szekszárdon, ezt Pekali Bernadettől tudhatjuk meg. Szóval kiknek is szólt ez a rendezvény, és hogy zajlott?
2: Hát egy fantasztikus szombaton vagyunk túl. A Szekszárdi Rotary Klub minden évben Kölesde rendezi meg a családi napját.
1: Ez most van egy ennek rend, oka hogy... egyébként? A helyszínválasztás?
2: Az egyik tagunk, az egyik klubtagunk Kölesdi, és akkor ott a gyönyörűséges, ott a művelődési ház környezete. Uh-huh. Egy ilyen nagyon szép impozáns két épület zár körül tulajdonképpen egy ilyen zöld borkuttal gazdagított területet, és ez azt gondoltuk, hogy méltó helyszíne lenne ismételten a családi napunknak, illetve a két őrli a klubnak az avatási ceremóniáját méltó helyszínen tudjuk megszervezni és lebonyolítani, és ez így is volt, mert hogy a kegyesek voltak az időjárás feltételei is, úgyhogy sütött a nap. Tiszteletét tette Molnár Júlia kormányzó asszony a rendezvényünkön, úgyhogy az avatási ceremóniának részese volt, aktív részese volt, és aki az Early Act kluboknak az alakulásáért és koordinálásáért felelős, Dickoné Untener Mónika, országos Early Act megbízott is küldött egy nagyon megható és nagyon szívhez szóló gondolatokat tartalmazó üzenetet, és levélformájában ezt felolvasásra került ott az ünnepségem. Úgyhogy azt gondoltuk, hogy ne csak a családi nap legyen színes, hanem forgatagos, ötletes programokkal vártuk a gyerekeket, mert hogy nagy örömünkre minden szekszárdi iskola elfogadta a meghívásunkat, és a kódfejtő vetélkedőre, ami az avatási szertartás vagy ceremónia után zajlott, részt vettek 8 fős csapatokkal, de nagyon érdekes volt és izgalmas volt, hogy még a szülők is szívesen beálltak a csapatok közé, meg a testvéreket is nyugodt szívvel engedtük, hogy játszanak egy hatalmasat, hiszen vetélkedőről volt szó.
1: Jók voltak a feladatok.
2: Igen, és nagyon-nagyon élvezték a két épületet, illetve az udvart bebarangolták a 8 állomás által, és itt szeretném megköszönni a kollégáimnak, a Garai iskola és a Bakai iskola pedagógusainak is, a Szekszárdi Rotary Klub tagain túl természetesen azt a fajta hozzáállást és támogatottságot, ami nélkül nem lehetett volna ezt megvalósítani, úgyhogy szívvel lélekkel segítettek, és támogattak, és hozzájárultak ahhoz, hogy ez a délelőtt ilyen fantasztikusan sikerüljön. Úgyhogy nagy élményekkel mentek haza a gyerekek, a kölesdiek pedig igazi nagy szívvel, ugyanúgy, ahogy az előző években fogadták be a rendezvényünket, úgyhogy ők pedig teljes mellszélességgel segítettek, és támogattak bennünket, hogy minden jól sikerüljön.
1: Jövőt tekintve van valami közelgő, nagyobb esemény, rendezvény, amely fontos lehet a klub életében?
2: Igyekszünk ebben a tanévben eljutni minél több rendezvényre. Ez a több rendezvény, ez kicsit is soknak tűnik, de kettőre készülünk, hogy ilyen sokat kicsit apostrofáljam. Az egyik meghívást kaptunk kormányzóasszonytól, akinek nagyon-nagyon tetszett ez a vetélkedő, illetve nagyon-nagyon támogatja most az alulról jövő kezdeményezéseket, hogy az általános iskolások is megtapasztalják egy-egy nagyobb rendezvényen, rotaris rendezvényen, hogy hogyan is működünk és mit is teszünk. Mi felnőttek, meg a középiskolások és az egyetemisták, úgyhogy május 29-30-án Balaton Lellén lesz egy fantasztikus vitorlás találkozó, ami a szegedi rotarista csapatnak a fő egyik fő kiemelt eseménye lesz, és ott a meghívást kapott a pedagógus kar is, hogy ugyanezt a vetélkedőt bonyolítsa az ottani fiatalokkal, illetve világot láthatnak, akkor így elmehetnek velünk, vagy eljöhetnek velünk az early aktosaink is, úgyhogy ezért izgulunk, hogy ez összejöjjön, illetve június 13-án Szentendrén lesz még egy olyan rendezvény, ahol az early aktosokat is szívesen várják és fogadják, és reméljük, ezek hatalmas élménnyel gazdagítanak, és szeptembertől, amikor rendesen beindul majd a havi klubélet, havonta megtartott klubélet, akkor én azt gondolom, hogy csak üde színfoltjai és nagyon nagy segítségei leszünk a Rotary Klubnak és Szekszárdnak is.
1: Hogyha valaki csatlakozni szeretne a Rotary Klubhoz, milyen feltételeknek kell megfelelni?
2: Igen, ez egy nagyon nagy feladatunk egyébként. A jelenlegi Szekszárdi Rotary Klubról azt kell tudni, hogy tagjai nagyon kedves és nagyon tapasztalt korú felnőtt emberek, akiknek hatalmas szíve van, és hogyha valaki úgy érzi, hogy ez a klubhoz szívesen csatlakozna, mert hogy ez a tevékenység hiányzik az életéből, mint ahogy annak idején az enyémből is, valahogy úgy éreztem, hogy valami még hiányzik, hogy segítsünk, támogassunk és jót tegyünk, hogy jót szolgáljunk, jó célért tegyünk, tevékenykedjünk, akkor akár engem is kereshetnek, akár Zsámboki Árpádot, akár Sas Erzsébetet, hiszen őt nagyon sokan ismerik Szekszárdon. Jöjjenek, lássák meg, hogy hogy működik a klubélet, ugyanis van egy pár alkalom, amikor eljönnek, meghallgatnak bennünket, hogyan működünk, mit teszünk, miért szerveződünk éppen, milyen jó cselekedetért dolgozunk éppen keddenként az egyik helyi étteremnek a pincéjében. Ott van a székhelyünk, és hogyha tetszik ez a klubélet, akkor a klubnak is egyetértésbe kell erről döntenie, és utána pedig, tehát ez nem úgy működik, hogy most akkor én szeretnék rotaris lenni, hanem azért itt ehhez az odafelé vezető út egy közös szimbiózis kell, hogy legyen tulajdonképpen. A klubnak is akaratot kell nyilvánítani, és igent kell mondania, illetve annak az embernek is, aki szeretne hozzánk csatlakozni, de nyitott szívvel és tárt ajtókkal várunk minden kedves érdeklődőt, hiszen a klubunknak hiányzik, igen, a frissítés, igen, a taglétszám bővítés.
1: Kikötés a szekszárdi lakhely?
2: Nem, hanem a szekszárd és környéki. Uh-huh. Mivel itt talál legtávolabb Kozár, Misleny, Pécs, Baja. Igen, tehát azért mondom, hogy a vonzás körzet az igen, tehát vannak tagjaink, akik most is mondom, amit említettem, ugye kölesdiek, Szálkáról is járnak be, Tolnáról, tehát hogy vannak különböző kötődésű tagjaink, és úgy várunk sok szeretettel mindenkit, meleg szívvel, tárt karokkal.
1: A jótékony munkálkodásáról híres Rotary Klubról beszélgetünk Pekari Bernadettel, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és jó munkát kívánok mindannyiatoknak.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok. Minden, ami szekszárdi és a régióban számít. Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik. Minden vasárnap 8-10-ig.

0: Rádió Antrit. Rádió Antrit, megyei mozaik. Minden vasárnap 8-10-ig.
1: Magazin műsorunk végéhez érve megköszönöm figyelmét. Heti hírösszefoglalónkban a régió fontosabb eseményeit hallotta. Bízom benne, hogy önnek is kellemesen telt ez a két óra. Várom az érdeklődését, a témajavaslatait. Írja meg, mondja el, miről, kiről hallana szívesen. További szép vasárnapot, Gulyás Anita vagyok. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Több mint 300 ezer adózó adataiban talált hibát a NAV. Változás a Széchenyi pihenőkártyáknál. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is több mint 5,6 millió adózónak készített SZIA bevallási tervezetet. Közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről, hívta fel a figyelmet az adóhivatal. Aki elektronikusan tartja a kapcsolatot a NAV-val, a tárhelyére, aki pedig papíron, az postai címre kapta meg a pontos instrukciókat a javítandó adatokról. Az SZIA bevallási tervezeteket a NAV a rendelkezés álló információk alapján állítja össze. Ha a tervezet elkészítésekor hibát, hiányosságot talál az adatokban, soron kívül értesíti az érintetteket, hogy még határidőben, május 20-áig javíthassák a bevallást. Változik a Széchenyi pihenőkártyák fel nem használt egyenlegeire vonatkozó szabályozás. A veszélyhelyzeti határidők kikerülnek a rendszerből, így a jövőben újra a május 31-i határidőre kell figyelni a régebbi egyenlegeknél. Aki nem ellenőrzi időben a régi feltöltéseket, annak akár havi levonással is csökkenhet a szépkártyán lévő pénze, írja a HR portál. Biometán üzemmel bővíti a szarvasi biogáz üzemet a MOL. A társaság közleménye szerint a fejlesztésnek köszönhetően az üzemben olyan tisztaságú biometánt állítanak elő a biogázból, amely betáplálható az országos földgázhálózatba. Az üzem várhatóan az év végére készül el, és évente több mint 7 millió köbméter a gázhálózatban földgázt kiváltó biometánt állít majd elő. Ez lesz a MOL csoport első biometán üzeme, és egyidejűleg a harmadik ilyen létesítmény Magyarországon. A fegyveres konfliktusok és a geopolitikai bizonytalanság ellenére az idén nyáron is a tavalyi rekordszint közelében marad az utazási hajlandóság. Egy nemzetközi felmérés szerint az európaiak csaknem 4/5-e tervez nyaralást, a válaszadók majdnem fele pedig többet is költene. Európában a 2026-os nyaralás átlagos költsége 2089 euró. A Holiday Barométer szerint ugyanakkor jelentős különbségek vannak az egyes régiók között. Nyugat-Európában a legmagasabb a büdzsé, míg Dél-Európában és Kelet-Európában alacsonyabb. Romániában bekerült 2025 legnézettebb mozifilmjei közé a Hogyan tudnék élni nélküled, derül ki a Bukaresti Országos Filmközpont statisztikai évkönyvéből. A Demjén Ferenc slágerekre épülő Kirádi Attila producer vezetésével, Goda Krisztina és Kormos Anett forgatókönyvéből, Orosz Dénes rendezésében készült romantikus vígjátékot csaknem 133 ezer fizető néző látta, amivel a rangsor 19. helyét foglalja el. Ez az első alkalom, hogy egy magyar alkotás felkerült a Bukaresti Országos Filmközpont top listájára.
0: Rádió Antrit időjárás.
2: Jó részt borult idő valószínű, de északkeleten, keleten valamivel kevesebb lehet a felhő. Sokfelé várható eső, zápor, északkeleten kevés helyen zivatar. Kiadós csapadék is valószínű. A szél elsősorban a Dunántúlon megerősödik, sőt viharossá fokozódik. Általában 13-20 fok valószínű, de a tartósan csapadékos Dunántúlon néhol 11-12, míg északkeleten, keleten 21-22 fok is lehet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antrit. FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvége.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Vidd a stadion élményt a Nappalitba. Idén nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
3: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
5: Daniel Fit TNT, Zanzibar, Vétek. Koncertek sztárfellépőkkel, helyi zenekarokkal, nemzetiségi műsorok, programok a pünkösdi hagyományok jegyében. Finom étkek és borok, vidám park és még sok minden más. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében május 22-e és 25-e között. A Gyerkőcöket Kalap Jakab, a Buborék Együttes, az Iszkiri Gyerekzenekar, Népi Játszópark és még számtalan vidám program várja. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál május 22-e és 25-e között. Bővebb információ szexárdagóra.hu.
0: Ennyi volt a reklám.
1: Rádió Andrét.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Szuper árak, szuper választék a CBA-ban. Ajánlatunk. Tenai étolaj csak 699 forint. Import sajt mindössze 1899 forint per kilogram. Cevató elett papír 1199 forint. CBA kakaós és citromos nápoik 369. Traubi üdítők 459 forint. Áraink május 14-től 17-ig érvényesek. A CBA-ban a minőség nem kerül sokba. Térj be hozzánk még ma, és válogass ajánlatunkból.
3: Haló, Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló, hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
3: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
3: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem.
5: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74-410-187.
4: Haló! És a lóval mi lesz?
6: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz és balesetvédelmi előírásokat. Jelentkezési határidő 2026. május 26-a. Ergonom munkavédelmi szolgáltatás Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
7: Pattan, nyereg be, és légy te a jövő bajnoka. A Szekszárdi Sportközpont és a Bringa Sport bemutatja Kispedálosok nagy díja. Május 22-én pénteken 13 órától a Baka István általános iskola melletti füves pályán várjuk a 2012 és 2020 között és utána született gyerekeket egy izgalmas MTB tehetségkutatóra. Az előnevezés május 19-ig ingyenes. Regisztrálj online vagy személyesen. Részletek a Szekszárdi Sportközpont honlapján és Facebook oldalán. Ajándékcsomag várunk minden indulót.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések. Magyarországon a legmagasabb a fogvatartottak aránya az EU-ban. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok. Megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések, amelyek során a kormányhivatalok elsősorban a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettségek teljesítését vizsgálják, közölte az Agrárminisztérium. Az ingatlan tulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra is felhívták, hogy az ellenőrzések kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is. Biológiai gyérítéssel megkezdődik az idei központi szúnyogirtási program. A szakemberek elsőként a lárvák ellen védekeznek biológiai módszerrel. Olyan természetes baktérium által termelt fehérjét juttatnak a vízbe, amely kizárólag a szúnyoglárvákat pusztítja el, más élőlényekre nem veszélyes. A keleti ország részben főként a Tisza, a Bodrog és a Körösök mentén légi biológiai gyérítést végeznek majd, míg a Duna környékén és több nyugat-magyarországi térségben földi eljárást alkalmaznak a tenyészőhelyeken. Magyarországon a legmagasabb a fogvatartottak aránya az EU-ban. Az Eurostat jelentése szerint 113 volt az uniós átlag 2024-ben, míg Magyarországon a fogvatartottak száma 100 ezer főre vetítve elérte a 193-at. Ezzel Magyarország megelőzte Lengyelországot, Lettországot és Csehországot is. Finnországban és Hollandiában a legalacsonyabb a bebörtönzöttek aránya. Sokan elrontják a családi adó kedvezmény igénylését a NAV szerint. Az adóhatóság felhívta a figyelmet, hogy a kedvezmény csak a vér szerinti vagy örökbefogadó szülőknek jár. Figyelni kell az időpontokra is, mert a három gyerekes anyák kedvezménye és a megemelt összegek csak meghatározott dátumok utáni jövedelmekre érvényesek. Gyakori hiba továbbá a továbbtanuló gyerekek elszámolása és a külön élő szülők közti megosztás is. Aki nem biztos a dolgában, az május 20-áig kérhet segítséget a hivataltól telefonon vagy személyesen, hogy elkerülje a későbbi büntetéseket és javításokat, melyek sok bosszúságot okozhatnak a családoknak. A nyári szezon közelettével ismét útjára indul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amellyel el lehet kerülni a nyári autópályás forgalmi dugókat, és közvetlenül érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik. A keleti pályaudvarról indul az esti órákban, megáll például Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is. A kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba, Ljubljanába, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A retrójelző nem véletlen, korhű 70-es-80-as évekből származó, csak nem eredeti állapotban megőrzött vasúti kocsikon lehet utazni.
1: Rádió Antrit időjárás.
8: Sokfelé fordulhat elő esőzápor az országban, a Dunától keletre több helyen zivatarok is kialakulhatnak, majd délután nyugaton, délnyugaton megszűnhet a csapadék. A Dunántúlon többfelé viharos lesz a szél. Napközben 12 és 23 fok között alakul a csúcshőmérséklet, északkeleten és keleten mérhetjük majd a legmagasabb értékeket.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvégén.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Vigyázz! Dől a fa!
3: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
2: És mi lett a vége?
3: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
2: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft.-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, kismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb házkörüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is! Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
5: Figyelem, Szekszárd! A nyitrai csoport szekszárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk! Küld el önéletrajzot még ma! Álláskukac.nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szekszárd, Pásztor utca 8.
0: Ennyi volt a reklám! Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
1: Ez csak a Rádió Antriton lehetséges.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
3: Idén is megrendezésre kerül a Kisszaki tábor Szekszárdon, a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében 2026. június 22-e és 26-a között. A táborban a résztvevők különböző szakmákkal ismerkedhetnek meg játékosan, élményekkel teli programokon keresztül. A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet Vörös Máriánál a 30 160 98 19-es telefonszámon, vagy a hvmaria@tmkik.hu e-mail címen. Kisszaki tábor Szekszárdon. Fedezd fel, mi leszel, ha nagy leszel.
4: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai, akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem! Wow, Dom Pepe!
5: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
1: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
6: Megvannak a vármegyék kedvenc tesi tanárai. Egyeztetés Bátaszéken. Szeles, esős, hideg vasárnap lesz. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Jannel Joli vagyok. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság és a Kék Lovagok Kalocsai Szervezete együttműködési megállapodást írt alá a közlekedés biztonság erősítése és a baleset megelőzési szemléletformálás támogatása érdekében. A Kalocsai Kék Lovagok hosszú évek óta aktív szereplője a közlekedés biztonsági és jótékonysági kezdeményezéseknek. A szervezet tagjai között aktív és nyugállományú rendőrök, valamint más rendészeti és társszervek munkatársai is megtalálhatók. A szervezete mellett állandó tagja a Tolna vármegyei Baleset Megelőzési Bizottságnak is, így már korábban is együttműködtek több közös programon és rendezvényen. A mostani megállapodás célja, hogy a felek közösen szervezett közlekedésbiztonsági programokkal, bemutatókkal és prevenciós rendezvények járuljanak hozzá a közlekedési kultúra fejlesztéséhez, a balesetek számának csökkentéséhez, valamint a motoros közlekedők biztonságának növeléséhez. Az együttműködésben kiemelten fontos, hogy minél több közlekedőhöz eljusson a felelős és biztonságos közlekedés üzenete. Megvannak a vármegyék kedvenc tesi tanárai. A Magyar Diáksport Szövetség kezdeményezésére harmadszor kerül sor az ország kedvenc tesi tanárainak kiválasztására. A KNH Mozdulj, az év kedvenc tesi tanára vármegyei szavazásának végeredményei május 13-án kerültek nyilvánosságra. A gyerekek mozgáshoz fűződő viszonyában óriási szerepe van a testnevelő tanároknak, hiszen a legtöbb fiatal szinte csak a tesi órákon mozog rendszeresen. A pedagógus így egy életre meg is tudja szerettetni a mozgást, de akár el is távolíthatja a gyerekeket a sporttól. Az MDS a szavazással azokat a testnevelőket szeretné kiemelni és elismerni, akik a gyerekekkel megszerettetik a mozgást, képesek elérni, hogy a mindennapos testmozgás beépüljön a diákjaik életébe, továbbá saját egészséges életvitelükkel példát mutatnak a gyerekeknek. Az első lépés a jelölések begyűjtése volt méghozzá óriási számban. Országszerte közel 11 ezer jelölés érkezett, 1800 tesi tanára, intézményvezetőktől, kollégáktól, szülőktől és gyerekektől egyaránt. A jelölteket az MDS három kategóriába sorolta be: a 35 év alatti fiatal testnevelő, a 200 fő vagy az alatti iskolákban tanító testnevelő és 200 fő fölötti iskolákban tanító testnevelő. Tolna vármegyében a 35 év alatti kategóriában Laufer Gergely, a Dombovári Szent Orsolya Általános Iskola, 220 fő alatti iskolák kategóriában Gájer Balázs, a Tolnai Vosinszki Mor Általános Iskola, és 200 fő fölötti iskolában Valaher Gábor, a Tolna vármegyei Veszi Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakközépiskola tanára lett az év kedvenc tesi tanára. Az országos szavazás május 13 és június 11 között zajlik majd a megyei és budapesti győztesek részvételével. A megtisztelő címen túl a győztesek értékes díjakat is kapnak, a vármegyei nyertesek feliratozott pólót, továbbá egyenként 30 ezer forint értékű sportszervásárlási utalványt, az országos nyertesek pedig feliratozott melegítőt, továbbá egyenként 330 ezer forint értékű pihenő utalványt. A kampányidőszak során dr. Sárosi József országgyűlési képviselő ígéretet tett arra, hogy megválasztás esetén elsőként Bátaszéket keresi fel. Ennek megfelelően a választásokat követően május 15-én pénteken sor került a személyes egyeztetésre Bátaszéken. Dr. Bozsolik Róbert polgármester hivatalában fogadta dr. Sárosi József országgyűlési képviselőt, az egyeztetésen pedig a képviselőtestület tagjai is részt vettek. A találkozó során a térség és a vidéki települések jövőjét érintő legfontosabb kérdések kerültek napirendre. Dr. Sárosi József kiemelte, hogy a következő időszak egyik legfontosabb feladata a vízgazdálkodás újragondolása lesz. Véleménye szerint megfelelő és korszerű vízgazdálkodás nélkül nincs hosszú távú vidékfejlesztés, ezért ezen a területen innovatív, előrelátó gondolkodásra és összehangolt munkára van szükség. A képviselő hangsúlyozta, hogy a településeknek közösen kell gondolkodniuk a fejlesztésekről, a jövő beruházásait pedig térségi szinten szükséges megtervezni és megvalósítani. Dr. Bozsolik Róbert polgármester a találkozón átadta azt a levelet, amelyben Bátaszék legfontosabb és legsürgetőbb feladatait fogalmazta meg az új kormányzat felé. A levélben szerepel többek között az iskola konyhájának felújítása, valamint az idősek nappali ellátójának megépítése is. A polgármester hangsúlyozta, kiemelten fontos, hogy a már elnyert és megkezdett pályázatok végre megvalósulhassanak. Dr. Sárosi József biztosította a települést arról, hogy minden felvetést és kérést megvizsgálnak és azon dolgoznak, hogy az elérhető források olyan fejlesztéseket szolgáljanak, amelyek hosszú távon teremtenek biztonságosabb, élhetőbb és jobb körülményeket a vidéki emberek számára. Jó hírek érkeztek a Faddi Hold Dunaág vízpótlásával kapcsolatban, tudtuk meg Bordács József, Fad polgármesterének Facebook oldaláról. A Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság szexterdi szakaszmérnökségének tájékoztatása szerint május 8-án megkezdődött a duzzasztás a Sióár vízkapunál. A tervek szerint május közepétől a tolnai holtágak vízpótlása is elindulhat, és a megfelelő vízszint elérését követően a Faddi Hold Duna is vízpótlást kaphat. A folyamat jelenleg biztató, a vízszint lassan, de folyamatosan emelkedik. A vízügyi szakemberek nyomon követik a vízállást, és amennyiben minden a tervek szerint alakul, a jövő hét elején megkezdődhet a Faddi Holtág vízpótlása. A kosárlabda bajnokság végét követően megkezdődtek az igazolások a Tarka Eszti Szekszárd házatáján. Elsőként egy hosszabbítást, valamint egy új szerzeményt jelentettek be. A részletekről Szabó Noémi szakmai és sportigazgatót hallja.
7: Azt gondolom, hogy a két legnagyobb igazolás most már megvan, úgyhogy megegyeztünk Magyar Bianka vezetőedzővel a folytatásról. Az elkövetkezendő két esztendőben is fogja irányítani a KSC-t, és megegyeztünk egyébként az amerikai másodedzőnkkel is a folytatásról, és hát hosszas tárgyalások előzték meg már a bajnokság befejezése előtt Rátkai Esztivel a megbeszéléseinket, és végül is az utolsó pillanatban több lehetőség közül minket választott, és egyébként ő is kérte, hogy minél előbb jelentsük be ezt a hatalmas örömhírt. A 19 éves irányító a friss magyar bajnok pécsi együttestől érkezik Szekszárdra. Nekünk nagyon örülünk annak, hogy újra magyar irányítója lesz az együttesnek, hiszen azt már tudtuk, hogy Carolina Rodriguez kapott egy nagyon jó francia ajánlatot, aminek nem tudott ellenállni, úgyhogy ő átteszi Franciaországba a székhelyét, és hát Dombai Réka mellett én úgy gondolom, hogy 1-es-2-es poszton jelen pillanatban Magyarország két legjobb játékos a Szekszárdon fog kosárlabdázni. Ez nagyon beleillik a mi koncepciónkban, hiszen a következő azonban az a terv, hogy 10 olyan magyar játékossal vágjunk neki a bajnokságnak, akiből egyetlen egy sem juniorkorú, ehhez jön majd még két junior tehetség, és reményeink szerint két nagyon jó légiós center. Úgyhogy ezek a tervek, és hát az első legnagyobb fogás, én úgy gondolom, hogy megvan, aki egy picit is jártas a kosárlabdában, az tudja, hogy ez egy óriási igazolás, nagyon várjuk a többieket is, és folyamatosan fogjuk tájékoztatni az Antit közvéleményét.
6: Vasárnap sokfelé fordulhat elő eső, zápor az országban, a Dunától keletre több tájegységünkön zivatarok is kialakulhatnak, majd délután nyugaton, délnyugaton megszűnhet a csapadék. Élénk erős, a Dunántúlon többfelé viharos lesz az északi, északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul, napközben 12 és 23 fok várható, Szekszárdon hajnalban 9 fok lesz, napközben esőre és 15 fokos maximumra számíthat.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrit, FM 101.
8: Jó étvágyat a jó ebédhez, meg a ma kedvenceit, és a terdemes lágereit, hiszen ez az Andrit, én pedig Fekete Dávid vagyok. Végre vasárnap van a pihenés napja, remélem az ebédlő asztalnál békesség, honor, csatlakozunk, ha nem bánja. And leave it. Two times.
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesítsen.

0: a ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Anfrit. Május 17-e van, lessük meg gyorsan. Mik is az aktualitások a dátumnál? Hát mindenek előtt sok boldogságot ma Pascalnak. Az ő névnapja van. Aztán lássuk a mai nap szülötteit, például Dzsida Jenő, erdélyi magyar költő, igazi költő legenda, vagy Dietmar Schönherr, osztrák színész, ő volt McLean kapitány az Orion űrhajó című tévésorozatból, biztos, hogy emlékszik még rá. Aztán Hauman Péter, Kossuth Díjas magyar színművész, a Nemzet színésze szintén nap szülötte, de ma énekelhet Szávai Viktória, Jászai Mari Díjas magyar színésznő, és Taj Mahal. Nem az épület, hanem az énekes gitáros. Sok-sok boldogságot nekik, meg nyilvánvalóan mindenkinek, akinek oka van az örömre. Aztán pedig csapjuk még fel gyorsan a kalendáriumunkat. 1792-ben e napon megalapították a New Yorki tőzsdét, a New York Stock Exchange-et. 1968-ban pályára állt az első kozmikus sugárzást kutató európai műhold. És most figyelje, mert csak egyszer fogom elmondani, 74-ben a geostacionárius pályára áll az első meteorológiai műhold, az amerikai SMS-1. Igen, bármit is jelentse mindez. Aztán ma van a homofóbia, transzfóbia és bifóbia elleni világnap. Ebben azért azt gondolom, hogy nekünk magyaroknak mindenféleképpen van helyünk javulni. És a hipertónia világnapja is van ezzel, mármint hogy a magas vérnyomással később még foglalkozunk. De most inkább mutatom, hogy mivel folytatjuk a vasárnapot. You got me begging you for me.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Pattan, nyerekbe és légy te a jövő bajnoka! A Szexhárdi Sportközpont és a Bringa Sport bemutatja Kispedálosok nagy díja. Május 22-én pénteken 13 órától a Baka István Általános Iskola melletti füves pályán várjuk a 2012 és 2020 között és utána született gyerekeket egy izgalmas MTB tehetségkutatóra. Az előnevezés május 19-ig ingyenes. Regisztrálj online vagy személyesen, részletek a Szexhárdi Sportközpont honlapján és Facebook oldalán. Ajándékcsomaggal várunk minden indulót.
4: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók Szexhárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt Szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08623-as telefonszámon.
5: Buli a Köbön. The Platz Outdoor a Szexhárdi Pünkösdi Fesztiválon. Három este, három diszkó, több ezer négyzetméteren a Szexhárdi piac téren. Május 22-én pénteken a Funky Brothers, azaz DJ Pajero és Songi. Május 23-án szombaton Desperado Fit Tini, valamint Sabba. Május 24-én vasárnap Vini és DJ Táborfi. Három est, három fergeteges buli. Mindenkit vár a már fogalommá vált The Platz Outdoor a Szexhárdi Pünkösdi Fesztiválon. Részletek és jegyvásárlás szexhardagora.hu.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Ez a Rádió Antrit a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Nem állunk meg az ebéd utáni szükséges és egészséges sziasztához is jönnek a jobbnál jobb dalok. Most a 2000-es évek egyik nagyja, Duffy, Mercy, már szól.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit. FM 105.1. Rádió Antrit.

0: már el is röpült egy óra ez a Rádió Antrit a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Most már tényleg megkezdődhet a Siesta, ehhez is szolgáltatjuk majd a továbbiakban is a legnagyobb dalokat, hiszen azokból nincs hiány, viszont előbb még informálódjunk, számítok a figyelmére a következő órában is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
4: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
5: Szuperárak, szuper választék a CBA-ban. Ajánlatunk. Tenajétolaj csak 699 forint, import sajt mindössze 1899 forint per kilogram. Ceva toalettpapír 1199 forint, CBA kakaós és citromos nápoik 369, Traubi üdítők 459 forint. Áraink május 14-től 17-ig érvényesek. A CBA-ban a minőség nem kerül sokba. Térj be hozzánk még ma, és válogass ajánlatunkból.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
6: Csak Szexárdon emelkedett a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja. Újraindulnak a Wizz Air Budapest és Tel Aviv közötti járatai. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben múlt héten, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Egyedül Szekszárdon tapasztaltak emelkedést. Az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Újraindulnak a Wizz Air Budapest és Tel Aviv közötti járatai május 28-ától a biztonsági helyzet javulásával. A reggel 5 órakor Budapestről induló gépek minden nap közlekednek majd Ferihegy és Ben Gurion között, így 3 hónap után újra elérhetővé válik az egyik legfontosabb turisztikai és gazdasági célpont. A légitársaság a közel-keleti biztonsági helyzet eszkalálódása miatt február végén állította le minden a térségbe induló járatát. Csökkent a lakásdrágulás üteme áprilisban. Az ingatlan.com legújabb lakásárindexe szerint országosan az ingatlanok áprilisban 8,1%-kal drágultak havi szinten, a márciusi 2% után. Az éves áremelkedés üteme 15,8%-ról 14,3%-ra mérséklődött. Az elemzésben idézik Balogh László vezetőgazdasági szakértőt, aki szerint ketté szakadt az ország lakáspiaca. Budapesten az Otthonstart program 1,5 millió forintos négyzetméter árkorlátja októbertől megfogta az árakat, míg a fővároson kívül és a kisebb településeken jóval nagyobb áremelkedést mértek, mivel a piaci árak és a kamattámogatott hitelek négyzetméter árainak felső korlátja között még óriási a mozgástér. Elindult az Agrárium 2026 összeírás, a KSH több tízezer gazdaságot érintő országos adatfelvétele. A július 15-éig tartó összeírásban a statisztikai hivatal a magyar mezőgazdaság szerkezetéről, a földhasználattól az állatállományig gyűjt naprakész információkat. Az idei első negyedévben rekordszintre emelkedett az orosz LNG import az Európai Unióban. A legnagyobb importőr Franciaország, Spanyolország és Belgium volt. Tovább romlott a német kiberbiztonsági helyzet a Német Szövetségi Bűnügyi Hivatal és a Belügyminisztérium éves kiberbűnözési helyzet jelentése alapján. Tavaly 1041 zsarolóvírusos és adatzsarolással összefüggő kibertámadást jelentettek a hatóságoknak, ez mintegy 10%-os növekedés az előző évhez viszonyítva. A hatóságok tavaly összesen csaknem 334 ezer kiberbűncselekményt regisztráltak, ezen belül a külföldről elkövetett támadások száma meghaladta a 207 ezret. A német belügyminiszter a jelentés ismertetésekor azt mondta, Oroszország továbbra is a német hatóságok fókuszában áll, és az Ukrajna elleni háború kezdete óta jelentősen megszaporodtak az orosz térségből induló kibertámadások.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Sokfelé fordulhat elő esőzápor az országban, a Dunától keletre több helyen zivatarok is kialakulhatnak, majd délután nyugaton, délnyugaton megszűnhet a csapadék. A Dunántúlon többfelé viharos lesz a szél. Napközben 12 és 23 fok között alakul a csúcshőmérséklet, északkeleten és keleten mérhetjük majd a legmagasabb értékeket.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Ez a Rádió Antrit, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel Fekete Dávid vagyok. Egy óra múlt, még van vissza bőven, és nyilván dalogósan fogyunk ki egy hamar. Egy kis könnyed house techno jöhet ebéd utánra? Hát persze, hogy jöhet. Kalkbrenner, Back Home.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

Altrét.

Ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tenor slágereivel, és ahogy azt megszokhatta legalábbis tőlem, ilyenkor vagy ilyen tájt átnézzük a napi sport eseményeket. Nagyjából most kezdődik majd a Manchester United Nottingham Forest találkozó az angol Premier League 37. fordulójában, aztán később lesznek még érdekes összecsapások, például a Newcastle United West Ham United ilyennek ígérkezik 18:30-tól. Aztán menjünk tovább, az olaszoknál Internacionál a Hellas Verona lesz 15 órától, meg Como Parma, az is egy érdekes találkozónak ígérkezik, majd a spanyoloknál este 7 órakor lesz minden mérkőzés a 37. fordulóban, például Atletico Madrid és Girona, Barcelona Betis, vagy Real Madrid és Sevilla, pontosabban Sevilla Real Madrid lesz majd, ezeket lehet majd nézni, tehát a televízióban is, és szurkolni, de ez felhívom a figyelmét arra, hogy kézilabda férfi világbajnoki selejtező visszavágó is lesz Magyarország, Szerbia, Veszprémben 17:30-as kezdettel, úgyhogy ott lehet majd szurkolni hazánk fiainak. Nagyjából ennyi, így röviden, nyilván ennél sokkal több minden van, de ez nem fér bele, úgyhogy inkább mutatom

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
3: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontató vezetőképzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
4: Nyílt lánggal járó munkát végez. 300 kg mennyiséget meghaladó robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárol, esetleg éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzi. Akkor tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie, ami nálunk jóval többet jelent egy papír megszerzésénél. Az Ergonom Kft. Több mint 30 éves szakmai tapasztalatával minden kérdést magabiztosan meg tud válaszolni. Munkáltatóként pedig biztos lehet abban, hogy munkavállalója megfelelő képzésben részesül.
3: Jelentkezési határidő 2026. június 2-a.
4: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
0: Ennyi volt a reklám!
5: Ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Az információ után sem állunk, megnyomjuk tovább, nem is akárhogyan, ha bár az időjárásunk épp nem olyan, de attól még megidézzünk egy kis nyarat. 5 Seconds of Summer.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antritom.

0: hogyan pörög az idő, hogyha jó társaságban van az ember, ez a Rádió Andrit a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel tényleg röpül, már a második óránk végéhez érünk, de hát nem állunk meg, még jó pár remek dal áll előttünk ezen a vasárnap délután.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Szuper árak, szuper választék a CBA-ban. Ajánlatunk. Tenai étolaj csak 699 forint. Import sajt mindössze 1899 forint per kilogram. Ceva toalett papír 1199 forint. CBA kakaós és citromos nápoik 369. Traubi üdítők 459 forint. Áraink május 14-től 17-ig érvényesek. A CBA-ban a minőség nem kerül sokba. Térj be hozzánk még ma, és válogass ajánlatunkból.
4: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai, akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem! Wow, Dom Pepe!
5: Csúcs technológia a Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Több mint 300 ezer adózó adataiban talált hibát a NAV. Változás a Széchenyi pihenőkártyáknál. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is több mint 5,6 millió adózónak készített SZIA bevallási tervezetet. Közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről, hívta fel a figyelmet az adóhivatal. Aki elektronikusan tartja a kapcsolatot a NAV-val, a tárhelyére, aki pedig papíron, az postai címre kapta meg a pontos instrukciókat a javítandó adatokról. Az SZIA bevallási tervezeteket a NAV a rendelkezés álló információk alapján állítja össze. Ha a tervezet elkészítésekor hibát, hiányosságot talál az adatokban, soron kívül értesíti az érintetteket, hogy még határidőben, május 20-áig javíthassák a bevallást. Változik a Széchenyi pihenőkártyák fel nem használt egyenlegeire vonatkozó szabályozás. A veszélyhelyzeti határidők kikerülnek a rendszerből, így a jövőben újra a május 31-i határidőre kell figyelni a régebbi egyenlegeknél. Aki nem ellenőrzi időben a régi feltöltéseket, annak akár havi levonással is csökkenhet a szépkártyán lévő pénze, írja a HR portál. Biometán üzemmel bővíti a szarvasi biogáz üzemet a MOL. A társaság közleménye szerint a fejlesztésnek köszönhetően az üzemben olyan tisztaságú biometánt állítanak elő a biogázból, amely betáplálható az országos földgázhálózatba. Az üzem várhatóan az év végére készül el, és évente több mint 7 millió köbméter a gázhálózatban földgázt kiváltó biometánt állít majd elő. Ez lesz a MOL csoport első biometán üzeme, és egyidejűleg a harmadik ilyen létesítmény Magyarországon. A fegyveres konfliktusok és a geopolitikai bizonytalanság ellenére az idén nyáron is a tavalyi rekordszint közelében marad az utazási hajlandóság. Egy nemzetközi felmérés szerint az európaiak csaknem 4/5 tervez nyaralást, a válaszadók majdnem fele pedig többet is költene. Európában a 2026-os nyaralás átlagos költsége 2089 euró. A Holiday Barométer szerint ugyanakkor jelentős különbségek vannak az egyes régiók között. Nyugat-Európában a legmagasabb a büdzsé, míg Dél-Európában és Kelet-Európában alacsonyabb. Romániában bekerült 2025 legnézettebb mozifilmjei közé a Hogyan tudnék élni nélküled, derül ki a Bukaresti Országos Filmközpont statisztikai évkönyvéből. A Demjén Ferenc slágerekre épülő Királdi Attila producer vezetésével, Goda Krisztina és Kormos Anett forgatókönyvéből, Orosz Dénes rendezésében készült romantikus vígjátékot csaknem 133 ezer fizető néző látta, amivel a rangsor 19. helyét foglalja el. Ez az első alkalom, hogy egy magyar alkotás felkerült a Bukaresti Országos Filmközpont top listájára.
2: Rádió Andrit időjárás.
7: Hétfőn nyugaton és délnyugaton már több órára kisüthet a nap, ezeken a tájakon már számottevő csapadék nem valószínű. Máshol még sok felhő lesz az égen, és eső, zápor, néha zivatar is kialakulhat. Sokfelé erős lesz a szél. Hajnalban 5 és 13, napközben 14 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet. A naposabb nyugati és délnyugati tájakon, valamint északkeleten lehet melegebb az idő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrit FM 105.1.
0: a Rádió Antritot hallgatja, na meg engem, Fekete Dávid vagyok. 2 óra már mögöttünk, van még előttünk 4. Ne is húzzuk az időt, pörögjenek tovább a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Utóbbival folytatjuk. Joe Cocker-ével.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesítsen.

nő, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulja újra. Ez a szokott szakadt durva film, a dejavű nevű revű, cinema veríték mene.

ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit, és hogyha nagyon jól vagyunk, akkor azt tudom mondani, hogy az ebéd után el lehet menni mozizni, egy kicsit kikapcsolódni, mert hogy vetítik itt Szexáron a mai napon, még legalábbis 15 órától a Bálnadal című szinkronizált német animációs filmet, amiben Vincent, egy kamasz a Bálna, aki különleges családból származik, apja volt az utolsó Bálna énekes, akinek varázserejű dala megvédte az egész óceánt, hát gyerkőccel biztos kellemes kikapcsolódás lehet majd, nagyon kedvesnek tűnik az egész. Aztán menjünk tovább, 17 órától vetítik a klasszikus Top Gunt, a 86-os Top Gunt, hát erre kell valamit mondanom, szerintem nem. Moziban látni biztos, hogy egészen zseniális volt, akkor meg az lehet most is, 17 órától, tehát ajánlom figyelmébe, ahogyan este 7:30-kor a Mortal Kombat második részét, hát ugye ebben a Mortal Kombat világában nincs tét nélküli mérkőzés, aki veszít, meghal, meg néha az is, aki nyer. Az első rész azért nem volt az igazi, hát ha majd most a második részben túl tudnak lendülni azokon a gyermekbetegségen, amik az elsőt jellemezték, úgyhogy ezek tehát a filmek mára, addig pedig zenélünk, amíg eldönti, hogy mit is választ.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Vidd a stadion élményt a Nappalitba. Idén nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
3: Buli a köbön. The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. Három este, három diszkó, több ezer négyzetméteren a Szekszárdi piac téren. Május 22-én pénteken a Funky Brothers, azaz DJ Pajero és Songi. Május 23-án szombaton Desperado Fit Timi, valamint Sabba. Május 24-én vasárnap Vini és DJ Tábor Fi. Három est, három fergeteges buli. Mindenkit vár a már fogalommá vált The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. Részletek és jegyvásárlás szexárdogóra.hu.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
0: Ennyi volt a reklám!
5: Az információk után robogunk tovább, ez mindig a Rádió Antrit, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Nem is akárkiket sikerült meggyőznünk a képzelt színpadunkon, a Train.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: az Itt a kedvenceivel és a tegnap slágereivel újabb óra ért véget, de három még vissza van. Nem akar lemaradni a legjobb dalokról, és nyilvánvalóan a fontos infókról sem, amiket Joli mindjárt szállít. Aztán pedig folytatjuk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Figyelem, Szexárd! A nyitrai csoport szexárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk! Küld el ön életrajzot még ma! Álláskukac.nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szexárd, Pásztor utca 8.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szexárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
5: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt Szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
2: Ennyi volt a reklám! Minden, ami Szexárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
6: Belerede vetélkedő 2026 Pakson, hosszabbított Bognár Györgyel a Paksi FC, sokat javul az idő hétfőn. Jó napot kívánok, Janner Gyöli vagyok, 2026, május 17-én vasárnap 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. A Tellerede vetélkedő több, mint egy fizika verseny. 2026-ban jubileumhoz érkezett az Atomenergetikai Múzeum népszerű tudományos vetélkedője. A Tellerede vetélkedőt idén immár 10. alkalommal hirdették meg a diákok számára. A megméretetés különlegessége, hogy nem csupán a klasszikus fizikatudást méri, hanem kreatív gondolkodásra és a mindennapi jelenségek tudományos értelmezésére is ösztönzi a résztvevőket. A jubileumi év témája ez a te köröd. Az idei felhívás középpontjában a kerékpár és a roller áll, amelyek a mindennapi közlekedés egyszerű, mégis izgalmas fizikai törvényszerűségeit mutatják meg. A verseny célja, hogy a diákok saját tapasztalataikon keresztül fedezzék fel a fizika működését. A háromfordulós vetélkedő során a csapatok tudományos ismereteket, kreativitást és logikus gondolkodást igénylő feladatokat oldanak meg. A verseny döntőjébe a legeredményesebb 10 csapat jutott be, akik 2026. május 19-én az Atomenergetikai Múzeumban mérik össze tudásukat. A résztvevők a tesztfeladatok mellett gyakorlati állomásokon is bizonyíthatnak. A vetélkedő délelőtt 9:30-kor kezdődik, az eredményhirdetésre 13 óra 15 perckor kerül sor. 107,5 millió forint támogatást nyert el Nagykonyi község önkormányzata szabadtéri sportpályák kialakítására. A projekt műszaki szakmai előkészítése megvalósult, elkészült a kivitelezést megalapozó tervdokumentáció, lefolytatásra került a közbeszerzési eljárás. A TOP Plusz keretében biztosított visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásból megvalósuló projekt kivitelezési munkái áprilisban megkezdődtek, és előreláthatólag október végéig be is fejeződnek. A beruházás keretében egy 400 méteres öntött gumiburkolatú futópálya, valamint egy 22x42 méteres műfüves futballpálya készül el a régi vásártéren elhelyezkedő közparkban. A futópálya mentén nagy lombkoronát növesztő lombhullató fákat ültetnek, emellett napelemes kandeláberek, padok, hulladékgyűjtők is kihelyezésre kerülnek. A projekt a Széchenyi Terv Plusz program élhető települések felhívása keretében valósul meg a Tolna vármegyei önkormányzati hivatallal és a Tolnáért NKKFT-vel konzorciumban. A Paksi Közös Önkormányzati Hivataltól kapott tájékoztatás szerint szervezeti egységei május 18-ától visszaköltöznek a Városháza épületébe. A költözés logisztikai és informatikai szervezési feladatai miatt hétfőn és kedden az ügyfélfogadás még szünetel, de szerdától már ismét a megszokott rendben várják az ügyfeleket. Telefonon és elektronikusan továbbra is intézhetőek az ügyek, türelmüket és megértésüket köszönik. A NAV Tolna vármegyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai 2026. május 18 és 22 között az építkezéseket és az építőanyag kereskedőket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az árukészletek eredetét. Az ellenőrzések várható helyszínei május 18-án hétfőn Dunaföldváron, 19-én Bonyhádon, 20-án Dombováron, 21-én Tamásiban és 22-én Pakson. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések. A Babits Mihály Kulturális Központ május hátralévő részében is színes programokkal készül. A szokásokhoz hűen idén is megrendezésre kerül a Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál. A részletekről Gödrei Zoltán, az intézmény kommunikációs osztályvezetője számol be.
7: Nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválra, amely május 22-25 között várja az érdeklődőket. A rendezvény előszobája, ha nevezhetjük így, a Zene nélkül mit érek én című program Cserháti Zsuzsa és Máté Péter emlékkoncert. Ez a színházteremben lesz 21-én csütörtökön 19 órától Szulák Andrával és Kocsis Dénessel. Aztán van egy Platz Bowling the Platz Outdoor Special Edition DJ Pajero-val, Funky Brothers-szel és Songival, mint vokalistával. Ez május 22 péntek, ez már az előszobája vagy a küszöbje a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválnak, és május 23-án szombaton az Iszkiri Gyerekzenekarral a Béla Király téren elindul a 2026-os Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál, olyan fellépőkkel, mint például a Daniel Fi koncert, Tom White Rockabilly Show, lesznek Platz Outdoor bulik a Retro Edition a piac téren a Desperado Fit Timivel és Sabbával, a Special Edition vasárnap Vinivel, ahol rezidens Táborfi lesz, de érkezik a TNT, a Bohemian Brass Band, a Zanzibar, lesz pünkösdülés a Bartina Néptánc Egyesülettel, lesz pünkösdi programok a német nemzetiségi hagyományok jegyében, érkezik a Vétek, jön egy új formáció, a Thinking Back, lesz orgonák éjszakája is, úgyhogy nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit erre a nagy szabású szabadtéri rendezvényünkre, ahol persze a koncertek és a kiváló minden korosztály igényét kielégítő programok mellett lesz pünkösdi borudvar, gasztrosátor, étkesudvar, kézműves kirakodóvásár, népi játszó és vidámpark. Szekszárdagora.hu oldalon, valamint a Facebook, Insta és TikTok oldalainkon minden bővebb és részletes információ megtalálható a programmal kapcsolatban, ahova nagyon nagy szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, nagyon jó időt kívánunk mindenkinek, ahogy magunknak is, és nagyon-nagyon jó szórakozást minden kedves vendégünknek, és nagyon-nagyon várjuk Önöket, mindenkit.
6: A Paksi FC klub vezetése és a vezetőedző május 15-én pénteken megállapodtak a közös munka folytatásáról. Bognár György idén júniusban lejáró szerződése további egy évvel hosszabbodott meg, tehát a 2026-27-es szezonban is ő ül majd az első osztályú csapat kispadjának élén, közölte honlapján a Paksi klub. A vezetőedző Paksi meccsszámlálója jelenleg 213-nál áll, ez a jelenlegi szezon végére 214 lesz, amelyből 108-szor győzelmet, 44-szer döntetlent könyvelhetett el, és 61-szer kellett gratulálnia az ellenfélnek. Bognár irányítása alatt a csapat eddig összesen 452 gólt szerzett. Ha csak a bajnoki találkozókat nézzük, 174 mérkőzésből 81-et sikerrel vett, 283 pontot gyűjtött játékosaikkal. Bognár György irányításával az elmúlt évek a Paksi klub történetének egyik legsikeresebb időszakát hozták. Az elmúlt 5 esztendőben 3 alkalommal is bejutottak a MOL Magyar Kupa döntőjébe, ahol mindháromszor a Ferenc város volt az ellenfelük. A finálék közül 2 sikerrel vettek. A 2023-24-es és a 2024-25-ös idényben egyaránt ők emelhették magasba a trófeát, tehát Zsinórban 2-szer sikerült fölülmúlni a fővárosi riválist. A bajnokságon is hasonlóan eredményes időszakot éltek meg. Az elmúlt 3 szezonban 2-szer már dobgón zártak, a 2023-24-es idényben ezüst, a 2024-25-ös kiírásban bronzérmet szereztek, és az idei évben is saját kezükben van, hogy ismét a legjobb 3 között végezzenek, amennyiben ez sikerül elérni, úgy sorozatban 3-szor is kivívják a nemzetközi kupa szereplés jogát. Hétfőn nyugaton és délnyugaton már több órára kisüthet a nap, és ezeken a tájakon már számottevő csapadék sem valószínű, máshol még sok felhő lesz az égen, és eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat, sokfelé lesz élénk, erős a légmozgás, hajnalban 5 és 13, napközben pedig 14 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet, a naposabb nyugati és délnyugati tájakon, valamint északkeleten lehet melegebb az idő. Hétfőn Szekszárdon hajnalban 8, napközben esőmentes 19 fok várható.
2: A következő műsorszám
1: termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrit, FM 101.
0: Köszönjük Jolinak a híreket, ez a Rádió Andrit a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. 3 óra is elmúlt már, Fekete Dávid vagyok. Zenevonatunk nem áll meg sehol, úgy kell rá felkapaszkodni menet közben, mint a régi szép időkben. Ezt pedig megtette most Miles Smith.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hét.

0: Ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel, és ugyebár ma van a hipertónia világnapja, május 17-én világszerte a magas vérnyomás kerül reflektorfénybe. Nem véletlenül a hipertónia a WHO által néma gyilkosnak is nevezett betegség, amelyben világszerte 1,4 milliárd ember érintett, ráadásul gyakran úgy, hogy nem is tudnak róla. Bár Magyarországon már népbetegségnek számít, mégis sokan legyintünk felette, nem kezeljük elő komolysággal. Hát a hazai felmérésekből az is kiderül, hogy leginkább a daganatos betegségektől félünk, miközben a statisztikák szerint a legtöbb haláleset továbbra is a szív- és érrendszeri betegségekhez köthet. Olvasható egy közleményben, amelyet megkapott a szerkesztőségünk, és egyébként ami olvasható az antrit.hu oldalon. A magas vérnyomásról akkor beszélhetünk egyébként, hogyha a vérnyomás tartósan emelkedett, vagyis ismételten 140/90 feletti értékek mérhetők. A kezelés nem mindig gyógyszerrel kezdődik, de sok esetben szükség van. Arra is a cél nem az, hogy néha jó legyen a vérnyomás, hanem az, hogy tartósan kontroll alatt maradjon, úgyhogy mérje meg ma a vérnyomását, és hogyha valamiféle problémát érzékel, akkor forduljon a szakemberhez. Fontos, nagyon-nagyon fontos. Néma gyilkos nem válogat. Milyen jó kis vasárnapi téma ez, nem baj, erről is beszélnünk kell, de majd a dalok visszahozzák a kedvünket, tartson velünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Idén is megrendezésre kerül a Kistaki tábor Szekszárdon, a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében 2026. június 22-e és 26-a között. A táborban a résztvevők különböző szakmákkal ismerkedhetnek meg játékosan, élményekkel teli programokon keresztül. A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet Vörös Máriánál a 30 160 98 19-es telefonszámon, vagy a hvmaria@tmkik.hu e-mail címen. Kistaki tábor Szekszárdon. Fedezd fel, mi leszel, ha nagy leszel.
4: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31. Pattan, nyereg be, és légy te a jövő bajnoka! A Szekszárdi Sportközpont és a Bringa Sport bemutatja Kispedálosok nagy díja. Május 22-én pénteken 13 órától a Baka István Általános Iskola melletti füves pályán várjuk a 2012 és 2020 között és utána született gyerekeket egy izgalmas MTB tehetségkutatóra. Az előnevezés május 19-ig ingyenes. Regisztrálj online vagy személyesen. Részletek a Szekszárdi Sportközpont honlapján és Facebook oldalán. Ajándékcsomag várunk minden indulót.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Ez a Rádió Antrit, az információk után folytatjuk menetelésünket a legnagyobb dalok ütemére. Smith órát tartunk, Miles Smith-tel kezdtünk, most pedig a sötét zsarú Smith érkezik, tehát Will Smith.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Újabb órát hagyunk magunk mögött. Ezen a csodás vasárnapi délutánon még 2 óránk van együtt, úgyhogy számítok a figyelmére a továbbiakban is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább 1 fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz és balesetvédelmi előírásokat.
4: Jelentkezési határidő 2026. május 26-a.
3: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
5: Vigyázz! Dől a fa!
6: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
5: És mi lett a vége?
6: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
5: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft.-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, kismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb házkörüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is. Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
7: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország
8: és a világ legfontosabb hírei.
2: Ez a Rádió Andrét.
9: 19 utat biztosan érint az aszbeszt szennyezés Sopronban. Egyre többször bántalmazzák a kalauzokat. Köszöntöm a hallgatókat, Serpőző Gábor vagyok. 19 önkormányzati útnál mutatott ki a laborvizsgálat eltérő mennyiségű aszbeszt tartalmú közvetet Sopronban, írta a Facebook oldalán a megyei jogú város polgármestere. Farkas Ciprián közölte, hogy 34 útszakaszt vizsgáltak meg a szakemberek. Az önkormányzat az érintett utcákban sebességkorlátozást vezet be, és a behajtást is korlátozzák. Gyors átmeneti megoldásként az útburkolatok kálciumklorid kezelést kapnak, ami pormentesíti a felületet. A Greenpeace május 8-án közölte, hogy Sopronban két helyszínen is méréseket végeztek, amik aszbeszt szennyezettséget mutattak ki. Aggasztó üteműnek nevezte a közfeladatot ellátó jegyvizsgálók és járművezetők elleni erőszak növekedését a MÁV csoport. Míg a tavalyi első negyed évben 41 incidenst rögzítettek, addig 2026 első 4 hónapjában 69 esetben támadtak rá a MÁV csoport munkatársaira. A leginkább érintett terület a vasút, de az autóbuszos ágazatban is komoly a probléma. A felderítést és a bizonyítást segítik a fedélzeti kamerarendszerek, valamint a jegyvizsgálók számára beszerzett csaknem 200 testkamera. Előkészítési fázisban van újabb testkamerák beszerzése. A korábbi információkkal ellentétben csak egy valaki kapott hamisított katonai behívót Dömösön. Az elkövető a barátjának, a címzetnek azt mondta, csak meg akarta őt viccelni. A rendőrség zaklatás miatt indított nyomozást hivatalból, miután több hírportálon megjelent, hogy Dömösön valaki hamisított katonai behívót juttatott el többeknek. A rendőrök végül megállapították, hogy csak egy valaki kapott ilyen hamisított dokumentumot. A csapadék miatt megszűnt a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskunvár megyében, így már csak Csongrád-Csanád és Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében marad érvényben az intézkedés. Legalább 3 ember meghalt és 12-en megsérültek ukrán dróntámadásokban a moszkvai régióban vasárnap hajnalban. Több épület és infrastrukturális létesítmény megrongálódott. Az ukrán hadsereg péntek éjjel is nagyszabású dróntámadást indított. Oroszország több régiójában is találat érte a katonai és energetikai infrastruktúrát. Nemzetközi jelentőségű közegészségügyi vészhelyzetnek nyilvánította az Egészségügyi Világszervezet a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában kitört ebola járványt. A WHO szerint a járvány ugyan nem felel meg a világjárványra vonatkozó kritériumoknak, de a Kongói Demokratikus Köztársasággal szárazföldi határon osztozó országok esetében különösen nagy a kockázata a további terjedésnek. Emellett a pozitív tesztek magas aránya és a betegség gyors terjedése is aggodalomra ad okot. A mostani járványt egy olyan vírustörzs okozza, amelyre egyelőre nem létezik engedélyezett oltóanyag vagy gyógyszer.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Hétfőn nyugaton és délnyugaton már több órára kisüthet a nap, ezeken a tájakon már számottevő csapadék nem valószínű. Máshol még sok felhő lesz az égen, és eső, zápor, néha zivatar is kialakulhat. Sokfelé erős lesz a szél. Hajnalban 5 és 13, napközben 14 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet. A naposabb nyugati és délnyugati tájakon, valamint északkeleten lehet melegebb az idő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Még jól is elmúlt már ez a Rádió Antrit, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, na meg velem, Fekete Dávid vagyok. Még két órát rádiózunk együtt, örülök, hogy itt vannak. 90-es években repülünk vissza a zenejetünkön. Érkezik Tárkán, tudja, cup-cup.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvége.

0: Ez Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel, és hát az a helyzet, hogy pénteken már beszéltünk róla egyszer, ha minden igaz, hogyha jól emlékszem, de érdemes még egyszer megemlíteni, hogy segítségre szorul Dobra Benjamin, derül ki több Facebook bejegyzésből. Dobra Benjaminnel leukémiát diagnosztizáltak, és ő sejttranszplantációt hajtanak végre, így sürgősen vércsoporttól függetlenül vérre lenne szüksége. Benjaminnak bárki segíthet, országosan tényleg bármelyik véradó állomáson, vércsoporttól függetlenül, tehát hangsúlyozvást, hogy vércsoporttól függetlenül célzottan lehet vért adni számára. Annyi a teendő, hogy a véradáskor meg kell adni különböző adatokat, és én még továbbra sem tudom, hogy én ezt bemondhatom-e itt, most belefér-e. Minden esetre fent van a Facebookon, fent van az antrit.hu-n, Paksi FC Facebook oldalán is megtalálja, hogyha úgy egyszerűbb, akkor ott tényleg informálódhat. Fogjunk össze Benjaminért, ez talán a legkevesebb, amit tehetünk. És közben zenéljünk tovább.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
4: Daniel Fi, TNT, Zanzibar, Vétek. Koncertek sztárfellépőkkel, helyi zenekarokkal, nemzetiségi műsorok, programok a pünkösdi hagyományok jegyében. Finom étkek és borok, vidám park és még sok minden más. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében május 22-e és 25-e között. A Gyerkőcöket Kalap Jakab, a Buborék Együttes, az Iszkiri Gyerekzenekar, Népi Játszópark és még számtalan vidám program várja. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál május 22-e és 25-e között. Bővebb információ szexhardagora.hu.
5: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
1: Ennyi volt a reklám.
0: Ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ötjöntünk már vonaton repültünk is, most pedig vízre szállunk zenejachtunkon, ahol négy jó fogad Miss Independent.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

Miért hallgat a Budapesti Rádiót? Ha van szexárdi is, ez a Rádió Andrét. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Újabb óránk végéhez értünk, már csak egyet tölthetünk el együtt itt közösen vasárnap, de se baj, azt is megnyomjuk majd rendesen, úgyhogy számítok örök.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Haló!
4: Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
5: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74-410-187.
3: Haló! És a lóval mi lesz?
6: Figyelem, Szekszárd! A nyitrai csoport szekszárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk! Küldd el önéletrajzot még ma! Álláskukac.nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szekszárd. Pásztor utca 8.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
7: Bogdan Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt. Jelentős csapadék esett szombaton. Köszöntöm a hallgatókat, Serpőző Gábor vagyok. A Tisza párt Bogdan Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek, Tar Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére. A Tisza párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti, közölte a pártelnöke közösségi oldalán. Ismertetése szerint Bogdan Csaba mechatronikai és orvostechnikai mérnök, emellett történelem és klasszika filológia szakon is diplomát szerzett. Weiss Viktor nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett diplomát a londoni King's College-en, majd közgazdaságtan és vállalkozásfejlesztés területen szerzett mesterfokozatot a Cambridge-i egyetemen. Bemutatta utódát Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a Nyíregyházi Állatpark élén. Papendre szerinte 30 év sikeres munkáját viheti tovább. Kinevezéséről Nyíregyháza polgármestere Kovács Ferenc döntött. Papendre frissen végzett állatorvosként került a parkba, 2006-tól dolgozott Gajdos László mellett. Az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének titkára is volt, később elnöke. Várja a minél előbbi szakmai egyeztetés megkezdését a pedagógusok szakszervezete az oktatásban és a társterületeken felelős kormánytagokkal, fogalmazták meg a szervezet tagjai 44. kongresszusuk záró nyilatkozatában. A közlemény szerint Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter látogatása a szervezet szombaton tartott kongresszusán azt jelzi, hogy a tárcavezető és az új kormány fontosnak tartja a szakmával és az érdekképviseletekkel folytatandó párbeszédet. Az elmúlt 24 órában a nyugati és keleti határvidéket leszámítva kiadós mennyiségű csapadék hullott, írta a Hungaromet ZRT a Facebookon. Hozzátették, már csak a keleti tájakról hiányzik a csapadék. A bejegyzéshez készített infografika szerint szombaton a legtöbb 50 mm körüli csapadék Baja tágabb környezetében esett, Baján a meteorológiai szolgálat 64,5 mm esőt regisztrált. Ugyanakkor nyugaton az Alpok alján és a keleti határszélen, a Berettyó környékén nem esett semmi. Járókelők közé hajtott egy autós szombat este az olaszországi Modenában, többen megsérültek. A hatóságok közlése szerint az elkövető egy 30 éves marokkói származású olasz állampolgár, akit őrizetbe vettek. A polgármester úgy nyilatkozott, hogy korai bármit is feltételezni vagy terrorista támadásról beszélni. A római kormányhivatal közölte, hogy Giorgia Meloni miniszterelnök percről percre követi a merénylet részleteit. Nem kap további mentességet az amerikai szankciók alul az orosz tengeri olajkereskedelem. A mentesség szombaton lejárt, és az amerikai pénzügyminisztérium honlapján szombat estig nem jelent meg annak meghosszabbítása. Demokrata párti szenátorok pénteken felszólították a kormányzatot, hogy ne hosszabbítsa meg a mentességet. Közös közleményükben úgy fogalmaztak, az intézkedés pénzügyi forrásokat biztosít Oroszországnak az ukrajnai háború finanszírozásához, miközben nincs bizonyíték arra, hogy csökkenteni az amerikai üzemanyagárakat.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Hétfőn jó részt erősen felhős idő várható, de napközben délnyugat-nyugat felől csökken a felhőzet. Az ország északkeleti felén még több felé eshet, de a csapadékzóna egyre inkább északkelet felé tolódik. A szél erős lesz. A hőmérséklet hajnalban 7 és 13 fok között alakul, de a szélvédett már derült délnyugati tájakon hidegebb is lehet. Délután általában 14-19 fok valószínű, de Szabolcsban és a délnyugati határnál 20-22 fok is lehet.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antrit, FM 101.
0: Ez a Rádió Antrit továbbra is a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Élvezzük a hétvége utolsó perceit is közösen. Fekete Dávid vagyok. Ezt is megnyomjuk a Pet Shop Boys-zal.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatos

0: továbbra is a Rádió Antrit, és ahogy azt megszokhatta már, ilyen tájt rátérünk egy picikét a kibervédelemre, mert hogy a digitális csalók, az internetes csalók nem nyugszanak, és a kiberpajzs.hu-n újra és újra és újra előkerülnek különböző csalási módszerek. Ezúttal a banki biztonsági szakembernek és a rendőrnek adták ki magukat csalók, akik több mint 28 millió forint megszerzésével próbálták megkárosítani áldozatokat, a rendőrök viszont elfogták a gyanúsítottakat, szóval ennek elméletileg jó vége lett, de hát nem mindenki ennyire szerencsés. Lássuk csak, hogy hogyan is csinálták. Az egyik csaló egy bank munkatársának adta ki magát, miután telefonon vette fel a kapcsolatot a sértettel. Az álbankár arra hivatkozott, hogy bankszámláját támadás érte, ezért átkapcsolta a hívást az egyik rendőrkapitányság nyomozójához. A beszélgetés során az álrendőr rávette a sértettet, hogy elutaljon egy biztonságos számlára több mint 8 millió forintot. Később újabb több mint 7 millió átutalását kérték, ezt a pénzmozgást azonban a bank megakadályozta. A csalók még arra is rábírták a férfit, hogy vegye fel a számlájáról a maradék több mint 20 milliót, amelynek a sértett eleget is tett, és a készpénz megőrzése céljából átadta két álrendőrnek. Ezek után a gyanúsítottak elhajtottak autójukkal, a két férfit azonban a rendőrök elfogták, és több mint 20 millió forintot lefoglaltak tőlük, úgyhogy tényleg happy end lett a vége, viszont ebből is látszik, hogy mennyire találékonyak ezek a csalók, úgyhogy legyen résen, ügyeljen saját maga és pénztárcája biztonságára, ez a legfontosabb. Legyen mindig gyanakvó, kész, és akkor ezek a csalók végre elmehetnek, nem tudom én kapálni. Jó, közös ügyünk is ez. Azt hiszem, ahogyan az is, hogy zenélünk tovább.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
3: Csúcs technológia Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
5: Igényesen kialakított irodahelyisége kiadók Szekszárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám!
0: A Rádió Antrit, az információk után sem állunk meg, már minden létező utazási formát felhasználtunk ezen a vasárnap délutánon. Kicsit talán össze is vagyunk zavarodva már a jetlagtől, de hát ez már csak ilyen Land of Confusion, mondja Phil Collins is.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: azért ez egy szép kis maraton volt itt az Antritton közösen, az elmúlt 6 órában együtt voltunk, és rengeteg szuper dalt hallottunk, most viszont közös utunk végéhez értünk, köszönöm, hogy tényleg velem, velünk tartott, holnap reggel 6-tól várom, együtt kezdhetjük meg majd a hetet, új hét, új kezdet, új remények, új nehézségek, de majd együtt átlendülünk rajtuk, úgyhogy addig is jó pihenést, holnap reggel 6-kor, addig is minden jó.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Kattan, nyerek be, és légy te a jövő bajnoka! A Szexárdi Sportközpont és a Bringa Sport bemutatja Kispedálosok nagy díja. Május 22-én pénteken 13 órától a Baka István Általános Iskola melletti füves pályán várjuk a 2012 és 2020 között és utána született gyerekeket egy izgalmas MTB tehetségkutatóra. Az előnevezés május 19-ig ingyenes. Regisztrálj online vagy személyesen. Részletek a Szexárdi Sportközpont honlapján és Facebook oldalán. Ajándékcsomaggal várunk minden indulót.
4: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
5: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjel lab vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pontvezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: 19 utat biztosan érint az aszbeszt szennyezés Sopronban. Egyre többször bántalmazzák a kalauzokat. Köszöntöm a hallgatókat, Serpőző Gábor vagyok. 19 önkormányzati útnál mutatott ki a laborvizsgálat eltérő mennyiségű aszbeszt tartalmú közvetet Sopronban, írta a Facebook oldalán a megyei jogú város polgármestere. Farkas Ciprián közölte, hogy 34 útszakaszt vizsgáltak meg a szakemberek. Az önkormányzat az érintett utcákban sebességkorlátozást vezet be, és a behajtást is korlátozzák. Gyors átmeneti megoldásként az útburkolatok kálciumklorid kezelést kapnak, ami pormentesíti a felületet. A Greenpeace május 8-án közölte, hogy Sopronban két helyszínen is méréseket végeztek, amik aszbeszt szennyezettséget mutattak ki. Aggasztó üteműnek nevezte a közfeladatot ellátó jegyvizsgálók és járművezetők elleni erőszak növekedését a MÁV csoport. Míg a tavalyi első negyed évben 41 incidenst rögzítettek, addig 2026 első 4 hónapjában 69 esetben támadtak rá a MÁV csoport munkatársaira. A leginkább érintett terület a vasút, de az autóbuszos ágazatban is komoly a probléma. A felderítést és a bizonyítást segítik a fedélzeti kamerarendszerek, valamint a jegyvizsgálók számára beszerzett csaknem 200 testkamera. Előkészítési fázisban van újabb testkamerák beszerzése. A korábbi információkkal ellentétben csak egy valaki kapott hamisított katonai behívót Dömösön. Az elkövető a barátjának, a címzetnek azt mondta, csak meg akarta őt viccelni. A rendőrség zaklatás miatt indított nyomozást hivatalból, miután több hírportálon megjelent, hogy Dömösön valaki hamisított katonai behívót juttatott el többeknek. A rendőrök végül megállapították, hogy csak egy valaki kapott ilyen hamisított dokumentumot. A csapadék miatt megszűnt a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskunvár megyében, így már csak Csongrád-Csanád és Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében marad érvényben az intézkedés. Legalább 3 ember meghalt és 12-en megsérültek ukrán dróntámadásokban a moszkvai régióban vasárnap hajnalban. Több épület és infrastruktúrális létesítmény megrongálódott. Az ukrán hadsereg péntek éjjel is nagyszabású dróntámadást indított, Oroszország több régiójában is találat érte a katonai és energetikai infrastruktúrát. Nemzetközi jelentőségű közegészségügyi vészhelyzetnek nyilvánította az Egészségügyi Világszervezet a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában kitört ebola járványt. A WHO szerint a járvány ugyan nem felel meg a világjárványra vonatkozó kritériumoknak, de a Kongói Demokratikus Köztársasággal szárazföldi határon osztozó országok esetében különösen nagy a kockázata a további terjedésnek. Emellett a pozitív tesztek magas aránya és a betegség gyors terjedése is aggodalomra ad okot. A mostani járványt egy olyan vírustörzs okozza, amelyre egyelőre nem létezik engedélyezett oltóanyag vagy gyógyszer.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Hétfőn nyugaton és délnyugaton már több órára kisüthet a nap, ezeken a tájakon már számottevő csapadék nem valószínű. Máshol még sok felhő lesz az égen, és eső zápor néha zivatar is kialakulhat. Sokfelé erős lesz a szél. Hajnalban 5 és 13, napközben 14 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet. A naposabb nyugati és délnyugati tájakon, valamint északkeleten lehet melegebb az idő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: Szexárdi Rádió minden szexárdinak. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Daniel Fi, TNT, Zanzibar, Vétek. Koncertek sztárfellépőkkel, helyi zenekarokkal, nemzetiségi műsorok, programok a pünkösdi hagyományok jegyében. Finom étkek és borok, vidám park és még sok minden más. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében május 22-e és 25-e között. A Gyerkőcöket Kalap Jakab, a Buborék Együttes, az Iszkiri Gyerekzenekar, Népi Játszópark és még számtalan vidám program várja. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál május 22-e és 25-e között. Bővebb információ szexhardagora.hu.
3: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai, akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem! Wow, Dom Pepe!
2: Idén is megrendezésre kerül a Kisszaki tábor Szekszárdon, a Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara szervezésében 2026. június 22-e és 26-a között. A táborban a résztvevők különböző szakmákkal ismerkedhetnek meg játékosan, élményekkel teli programokon keresztül. A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet Vörös Máriánál a 30 160 98 19-es telefonszámon, vagy a hvmaria@tmkik.hu e-mail címen. Kisszaki tábor Szekszárdon. Fedezd fel, mi leszel, ha nagy leszel.
0: Ennyi volt a reklám.
1: Ez a Rádió Andrét.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
3: Figyelem, Szekszárd! A nyitrai csoport szekszárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk! Küld el önéletrajzot még ma! Álláskukac.nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szekszárd, Pásztor utca 8.
4: Haló!
5: Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
4: Haló! És a lóval mi lesz?
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Bogdan Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt. Jelentős csapadék esett szombaton. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A Tisza párt Bogdan Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek, Tar Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére. A Tisza párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti, közölte a pártelnöke közösségi oldalán. Ismertetése szerint Bogdan Csaba mechatronikai és orvostechnikai mérnök, emellett történelem és klasszika filológia szakon is diplomát szerzett. Weiss Viktor nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett diplomát, a londoni King's College-en, majd közgazdaságtan és vállalkozásfejlesztés területen szerzett mesterfokozatot a Cambridge-i Egyetemen. Bemutatta utódát Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a Nyíregyházi Állatpark élén. Pappendre szerinte 30 év sikeres munkáját viheti tovább. Kinevezéséről Nyíregyháza polgármestere Kovács Ferenc döntött. Pappendre frissen végzett állatorvosként került a parkba, 2006-tól dolgozott Gajdos László mellett. Az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének titkára is volt, később elnöke. Várja a minél előbbi szakmai egyeztetés megkezdését a pedagógusok szakszervezete az oktatásban és a társterületeken felelős kormánytagokkal, fogalmazták meg a szervezet tagjai 44. kongresszusuk záró nyilatkozatában. A közlemény szerint Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter látogatása a szervezet szombaton tartott kongresszusán azt jelzi, hogy a tárcavezető és az új kormány fontosnak tartja a szakmával és az érdekképviseletekkel folytatandó párbeszédet. Az elmúlt 24 órában a nyugati és keleti határvidéket leszámítva kiadós mennyiségű csapadék hullott, írta a Hungaromet ZRT a Facebookon. Hozzátették, már csak a keleti tájakról hiányzik a csapadék. A bejegyzéshez készített infografika szerint szombaton a legtöbb 50 mm körüli csapadék Baja tágabb környezetében esett, Baján a meteorológiai szolgálat 64,5 mm esőt regisztrált. Ugyanakkor nyugaton az Alpok alján és a keleti határszélen, a Berettyó környékén nem esett semmi. Járókelők közé hajtott egy autós szombat este az olaszországi Modenában, többen megsérültek. A hatóságok közlése szerint az elkövető egy 30 éves marokkói származású olasz állampolgár, akit őrizetbe vettek. A polgármester úgy nyilatkozott, hogy korai bármit is feltételezni vagy terrorista támadásról beszélni. A római kormányhivatal közölte, hogy Giorgia Meloni miniszterelnök percről percre követi a merénylet részleteit. Nem kap további mentességet az amerikai szankciók alul az orosz tengeri olajkereskedelem. A mentesség szombaton lejárt, és az amerikai pénzügyminisztérium honlapján szombat estig nem jelent meg annak meghosszabbítása. Demokrata párti szenátorok pénteken felszólították a kormányzatot, hogy ne hosszabbítsa meg a mentességet. Közös közleményükben úgy fogalmaztak, az intézkedés pénzügyi forrásokat biztosít Oroszországnak az ukrajnai háború finanszírozásához, miközben nincs bizonyíték arra, hogy csökkenteni az amerikai üzemanyagárakat.
1: Rádió Andrét időjárás.
7: Hétfőn jó részt erősen felhős idő várható, de napközben délnyugat-nyugat felől csökken a felhőzet. Az ország északkeleti felén még több felé eshet, de a csapadékzóna egyre inkább északkelet felé tolódik. A szél erős lesz. A hőmérséklet hajnalban 7 és 13 fok között alakul, de a szélvédett már derült délnyugati tájakon hidegebb is lehet. Délután általában 14-19 fok valószínű, de Szabolcsban és a délnyugati határnál 20-22 fok is lehet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Buli a Köbön. The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. Három este, három diszkó, több ezer négyzetméteren a Szekszárdi piac téren. Május 22-én pénteken a Funky Brothers, azaz DJ Pajero és Songi. Május 23-án szombaton Desperado Fit Timi, valamint Sabba. Május 24-én vasárnap Vini és DJ Táborfi. Három est, három fergeteges buli. Mindenkit vár a már fogalommá vált The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. Részletek és jegyvásárlás szexardogora.hu.
3: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
0: Ennyi volt a reklám.
1: Ez a Rádió Antrit.
0: FM 105.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
3: Nyílt lánggal járó munkát végez. 300 kg mennyiséget meghaladó, robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárol, esetleg éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzi. Akkor tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie, ami nálunk jóval többet jelent egy papír megszerzésénél. Az Ergonom Kft. Több mint 30 éves szakmai tapasztalatával minden kérdést magabiztosan meg tud válaszolni. Munkáltatóként pedig biztos lehet abban, hogy munkavállalója megfelelő képzésben részesül.
2: Jelentkezési határidő 2026. június 2-a.
3: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
1: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Az SZIA bevallások leggyakoribb hibáira figyelmeztet a NAV. Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya a használt autópiacon. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Az adóhatósághoz eddig beérkezett személyi jövedelemadó bevallásokban a leggyakoribb hibák a gyermekek utánjáró kedvezményeknél vannak, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Azt írták, gyakori probléma, hogy a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét olyanok is igénylik, akik bár négy vagy több gyereket nevelnek, de nem vérszerinti és nem örökbefogadó édesanyaként. A NAV azt kéri azoktól, akik bizonytalanok a bevallás kitöltésében, hogy kérjék az adóhatóság segítségét május 20-áig. Jelentős mértékben javultak a lakossági várakozások májusban. A GKI méréseinek kezdete óta 16,1 ponttal a mostani a legjelentősebb havi elmozdulás. A gazdaságkutató utoljára 2019-ben mért ennél magasabb bizalmi indexet. A lakosság főképp az ország gazdasági helyzetének javulásában bízik. A saját pénzügyi kilátásaikat visszafogottabban ítélik meg. A közlemény szerint a javuló index a kormányváltást övező elvárásokkal magyarázható. A 21 kutatóközpont májusi felmérése szerint a Tiszapártra 69, a Fideszre 23% szavazna a választani tudó állampolgárok közül. A magyar társadalom döntő többsége szerint a kormányváltás után szükség van elszámoltatásra, még a fideszes szavazók több mint fele is ezt várja, és a Fideszre szavazók csaknem kétharmada nem szeretné, hogy Orbán Viktor lemondjon a párt éléről. A válaszadók háromnegyede valószínűnek tartja, hogy érdemi elszámoltatás várható a következő években, míg 23% szkeptikusan áll a témához, és alig volt olyan, aki nem tudott vagy nem akart válaszolni a kérdésre. Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya a használt autópiacon. A 2,5 millió forint alatti hirdetések részesedése egy év alatt 5%-kal esett vissza, emelte ki a legfrissebb adatokat elemezve a használtautó.hu. A 2,5-10 millió forint közötti kategóriák súlya tovább nőtt, a kínálati átlagár pedig több mint 5,5 millió forintra emelkedett. Az elektromos autók újra a legdrágább hajtásláncá váltak 11,5 millió forintos átlagárral, miközben a legnépszerűbb modellek átlagéletkora tovább csökkent. Visszahívta a forgalomból a gyártó a Herbária csipkebogyó hús és a Pannonhalmi csipkebogyó hús néven forgalmazott termékeket. A visszahívást azzal indokolták, hogy nem engedélyezett növényvédőszer hatóanyagot mutatott ki a hatósági ellenőrzésen végzett vizsgálat. A Herbária ZRT a hatósággal együttműködve visszavonta a kifogásolt tételeket. A gyártó üzleteiben május 31-ig visszaadják a megvásárolt termékek árát. A fennállásának 75. évfordulóját ünneplő Magyar Állami Népi Együttes történetéről látható kiállítás a Hagyományok Házában, ahol korábban nem látható ikonikus viseletekkel, archív felvételekkel és személyes történetekkel is megismerkedhetnek a látogatók.
1: Rádió Andrét időjárás.
4: Hétfőn nyugaton és délnyugaton már több órára kisüthet a nap, ezeken a tájakon már számottevő csapadék nem valószínű. Máshol még sok felhő lesz az égen, és eső zápor néhol zivatar is kialakulhat. Sokfelé erős lesz a szél. Hajnalban 5 és 13, napközben 14 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet. A naposabb nyugati és délnyugati tájakon, valamint északkeleten lehet melegebb az idő.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: Cause I gotta have faith.
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges.

0: a Rádió Andrét FM 101.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a

0: az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Bogdan Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt. Jelentős csapadék esett szombaton. Köszöntöm a hallgatókat, Serpőző Gábor vagyok. A Tisza párt Bogdan Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek, Tar Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére. A Tisza párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti, közölte a pártelnöke közösségi oldalán. Ismertetése szerint Bogdan Csaba mehatronikai és orvostechnikai mérnök, emellett történelem és klasszika filológia szakon is diplomát szerzett. Weiss Viktor nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett diplomát a londoni King's College-en, majd közgazdaságtan és vállalkozásfejlesztés területen szerzett mesterfokozatot a Cambridge-i Egyetemen. Bemutatta utódát Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a Nyíregyházi Állatpark élén. Papp Endre szerinte 30 év sikeres munkáját viheti tovább. Kinevezéséről Nyíregyháza polgármestere Kovács Ferenc döntött. Papp Endre frissen végzett állatorvosként került a parkba, 2006-tól dolgozott Gajdos László mellett. Az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének titkára is volt, később elnöke. Várja a minél előbbi szakmai egyeztetés megkezdését a pedagógusok szakszervezete az oktatásban és a társterületeken felelős kormánytagokkal, fogalmazták meg a szervezet tagjai 44. kongresszusuk záró nyilatkozatában. A közlemény szerint Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter látogatása a szervezet szombaton tartott kongresszusán azt jelzi, hogy a tárcavezető és az új kormány fontosnak tartja a szakmával és az érdekképviseletekkel folytatandó párbeszédet. Az elmúlt 24 órában a nyugati és keleti határvidéket leszámítva kiadós mennyiségű csapadék hullott, írta a Hungaromet ZRT a Facebookon. Hozzátették, már csak a keleti tájakról hiányzik a csapadék. A bejegyzéshez készített infografika szerint szombaton a legtöbb 50 mm körüli csapadék Baja tágabb környezetében esett, Baján a meteorológiai szolgálat 64,5 mm esőt regisztrált. Ugyanakkor nyugaton az Alpok alján és a keleti határszélen, a Berettyó környékén nem esett semmi. Járókelők közé hajtott egy autós szombat este az olaszországi Modenában, többen megsérültek. A hatóságok közlése szerint az elkövető egy 30 éves marokkói származású olasz állampolgár, akit őrizetbe vettek. A polgármester úgy nyilatkozott, hogy korai bármit is feltételezni vagy terrorista támadásról beszélni. A római kormányhivatal közölte, hogy Giorgia Meloni miniszterelnök percről percre követi a merénylet részleteit. Nem kap további mentességet az amerikai szankciók alul az orosz tengeri olajkereskedelem. A mentesség szombaton lejárt, és az amerikai pénzügyminisztérium honlapján szombat estig nem jelent meg annak meghosszabbítása. Demokrata párti szenátorok pénteken felszólították a kormányzatot, hogy ne hosszabbítsa meg a mentességet. Közös közleményükben úgy fogalmaztak, az intézkedés pénzügyi forrásokat biztosít Oroszországnak az ukrajnai háború finanszírozásához, miközben nincs bizonyíték arra, hogy csökkenteni az amerikai üzemanyagárakat.
0: Rádió Antrit időjárás.
1: Hétfőn jó részt erősen felhős idő várható, de napközben délnyugat-nyugat felől csökken a felhőzet. Az ország északkeleti felén még több felé eshet, de a csapadékzóna egyre inkább északkelet felé tolódik. A szél erős lesz. A hőmérséklet hajnalban 7 és 13 fok között alakul, de a szélvédett már derült délnyugati tájakon hidegebb is lehet. Délután általában 14-19 fok valószínű, de Szabolcsban és a délnyugati határnál 20-22 fok is lehet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Több mint 300 ezer adózó adataiban talált hibát a NAV. Változás a Széchenyi pihenőkártyáknál. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is több mint 5,6 millió adózónak készített SZIA bevallási tervezetet. Közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről, hívta fel a figyelmet az adóhivatal. Aki elektronikusan tartja a kapcsolatot a NAV-val, a tárhelyére, aki pedig papíron, az postai címre kapta meg a pontos instrukciókat a javítandó adatokról. Az SZIA bevallási tervezeteket a NAV a rendelkezés álló információk alapján állítja össze. Ha a tervezet elkészítésekor hibát, hiányosságot talál az adatokban, soron kívül értesíti az érintetteket, hogy még határidőben, május 20-áig javíthassák a bevallást. Változik a Széchenyi pihenőkártyák fel nem használt egyenlegeire vonatkozó szabályozás. A veszélyhelyzeti határidők kikerülnek a rendszerből, így a jövőben újra a május 31-i határidőre kell figyelni a régebbi egyenlegeknél. Aki nem ellenőrzi időben a régi feltöltéseket, annak akár havi levonással is csökkenhet a szépkártyán lévő pénze, írja a HR portál. Biometán üzemmel bővíti a szarvasi biogáz üzemet a MOL. A társaság közleménye szerint a fejlesztésnek köszönhetően az üzemben olyan tisztaságú biometánt állítanak elő a biogázból, amely betáplálható az országos földgázhálózatba. Az üzem várhatóan az év végére készül el, és évente több mint 7 millió köbméter a gázhálózatban földgázt kiváltó biometánt állít majd elő. Ez lesz a MOL csoport első biometán üzeme, és egyidejűleg a harmadik ilyen létesítmény Magyarországon. A fegyveres konfliktusok és a geopolitikai bizonytalanság ellenére az idén-nyáron is a tavalyi rekordszint közelében marad az utazási hajlandóság. Egy nemzetközi felmérés szerint az európaiak csaknem 4/5-e tervez nyaralást, a válaszadók majdnem fele pedig többet is költene. Európában a 2026-os nyaralás átlagos költsége 2089 euró. A Holiday Barométer szerint ugyanakkor jelentős különbségek vannak az egyes régiók között. Nyugat-Európában a legmagasabb a büdzsé, míg Dél-Európában és Kelet-Európában alacsonyabb. Romániában bekerült 2025 legnézettebb mozifilmjei közé a Hogyan tudnék élni nélküled, derül ki a Bukaresti Országos Filmközpont statisztikai évkönyvéből. A Demjén Ferenc slágerekre épülő Királdi Attila producer vezetésével, Goda Krisztina és Kormos Anett forgatókönyvéből, Orosz Dénes rendezésében készült romantikus vígjátékot csaknem 133 ezer fizető néző látta, amivel a rangsor 19. helyét foglalja el. Ez az első alkalom, hogy egy magyar alkotás felkerült a Bukaresti Országos Filmközpont top listájára.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Hétfőn nyugaton és délnyugaton már több órára kisüthet a nap, ezeken a tájakon már számottevő csapadék nem valószínű. Máshol még sok felhő lesz az égen, és eső, zápor, néha zivatar is kialakulhat. Sokfelé erős lesz a szél. Hajnalban 5 és 13, napközben 14 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet. A naposabb nyugati és délnyugati tájakon, valamint északkeleten lehet melegebb az idő.
0: Rádió Andrét FM.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: szexárt, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések. Magyarországon a legmagasabb a fogvatartottak aránya az EU-ban. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok. Megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések, amelyek során a kormányhivatalok elsősorban a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettségek teljesítését vizsgálják, közölte az Agrárminisztérium. Az ingatlan tulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra is felhívták, hogy az ellenőrzések kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is. Biológiai gyérítéssel megkezdődik az idei központi szúnyogirtási program. A szakemberek elsőként a lárvák ellen védekeznek biológiai módszerrel. Olyan természetes baktérium által termelt fehérjét juttatnak a vízbe, amely kizárólag a szúnyoglárvákat pusztítja el, más élőlényekre nem veszélyes. A keleti ország részben főként a Tisza, a Bodrog és a Körösök mentén légi biológiai gyérítést végeznek majd, míg a Duna környékén és több nyugat-magyarországi térségben földi eljárást alkalmaznak a tenyészőhelyeken. Magyarországon a legmagasabb a fogvatartottak aránya az EU-ban. Az Eurostat jelentése szerint 113 volt az uniós átlag 2024-ben, míg Magyarországon a fogvatartottak száma 100 ezer főre vetítve elérte a 193-at. Ezzel Magyarország megelőzte Lengyelországot, Lettországot és Csehországot is. Finnországban és Hollandiában a legalacsonyabb a bebörtönzöttek aránya. Sokan elrontják a családi adókedvezmény igénylését a NAV szerint. Az adóhatóság felhívta a figyelmet, hogy a kedvezmény csak a vérszerinti vagy örökbefogadó szülőknek jár. Figyelni kell az időpontokra is, mert a három gyerekes anyák kedvezménye és a megemelt összegek csak meghatározott dátumok utáni jövedelmekre érvényesek. Gyakori hiba továbbá a továbbtanuló gyerekek elszámolása és a külön élő szülők közti megosztás is. Aki nem biztos a dolgában, az május 20-áig kérhet segítséget a hivataltól telefonon vagy személyesen, hogy elkerülje a későbbi büntetéseket és javításokat, melyek sok bosszúságot okozhatnak a családoknak. A nyári szezon közelettével ismét útjára indul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amellyel el lehet kerülni a nyári autópályás forgalmi dugókat, és közvetlenül érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik, a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, megáll például Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is. A kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba, Ljubljanába, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A retrojelző nem véletlen, korhű 70-es-80-as évekből származó, csak nem eredeti állapotban megőrzött vasúti kocsikon lehet utazni.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Hétfőn jó részt erősen felhős idő várható, de napközben délnyugat-nyugat felől csökken a felhőzet. Az ország északkeleti felén még több felé eshet, de a csapadékzóna egyre inkább északkelet felé tolódik. A szél erős lesz. A hőmérséklet hajnalban 7 és 13 fok között alakul, de a szélvédett már derült délnyugati tájakon hidegebb is lehet. Délután általában 14-19 fok valószínű, de Szabolcsban és a délnyugati határnál 20-22 fok is lehet.
0: Rádió Andrét, FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: hitvezetései és a tegnap slágerei. Rádió Andrész.
1: Ott állt a lány az út jobb oldalán.